0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Dog Child. Big Rocker.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fejlődhetnek a mikro- és kisvállalkozások. Kevesebb a tojás, de hiány nem várható. Többnyire napos, de szeles idő lesz. Demeter Dia vagyok. Fejlődhetnek a mikro- és kisvállalkozások. Elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Csak nem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatáshoz, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a nyertes cégek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás. A forrást gépekre, eszközbeszerzésre, technológiai és infrastruktúrális fejlesztésekre fordíthatják. Elrajtolt az idei 40. Diák Olimpia versenysorozat. A jubileumi tanév versenyein várhatóan 200 ezer fiatal vesz részt, akik több mint 70 sportágban mérik majd összetudásukat. A nyitó eseményen Pósfai Gábor belügyminiszter elmondta, a kormány mindent megtesz azért, hogy a fiatalok mozogjanak. Hozzátette, kiemelten támogatják az iskolai és szabadidős sportot is, hiszen nagyon fontos, hogy a diákok megszeressék a mozgást, és ez felnőttként is megmaradjon bennük. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukorica takarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákoszt Gergelytől, a Tojás Szövetség alelnökétől.
2: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából. Az ősz az jellemző a madárinfluenza szezon, esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
1: Ritkán látható mexikói kaktuszok és különleges posgások lesznek láthatók szeptember 11-e és 13-a között a Fővészkertben. Az őszi országos kaktusz kiállításon bemutatott növények között különös figyelmet kapnak a kietlen hegyvidékeken élő, kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. A szervezők szakértői tanácsadással és családi programokkal is készülnek. Az ország nagy részén derült napos idő várható, északkeleten és a délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem fog kialakulni. Az északi északnyugati szél sok felé lesz élénk, néhol erős lökések is kísérhetik a légmozgást. 24-28 fok várható a legmelegebb órákban. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre készülhetünk, majd a szél valamelyest mérséklődik. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalban 9-14 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Zavaros az este,

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start, Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Rablás történt az Iváncsai vasútállomáson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás történt augusztus 29-én szombaton délelőtt az Iváncsai vasútállomáson, számolt be az esetről Molnár Tibor Iváncsa polgármestere. A rendelkezésre álló információk szerint három férfi erőszakkal elvette egy másik férfi nála lévő pénzét, a történetnek szemtanúi is voltak. Az állomáson tartózkodó utasok azonnal értesítették a rendőrséget, mindhárom férfit már korábban is körözték. A polgármester közlése szerint az elmúlt hetekben több panasz is érkezett az állomáson tartózkodó hajléktalanok miatt. Az önkormányzat ezért már korábban egyeztetett a rendőrséggel arról, hogy a területen gyakoribb ellenőrzésekre lenne szükség. Az ügy részletei a Duna Online oldalán. Változik több használt ruhagyűjtő konténer helye Dunaújvárosban. Az áthelyezés 4 városi helyszínt érint, ezért érdemes figyelniük azoknak, akik rendszeresen ezekbe a konténerekbe viszik a már nem használt ruhákat. Változás lesz a Cibbank melletti gyűjtőnél, a Római Városrész 2 helyszínén, valamint a Béketéren található konténer esetében is. A cél, hogy a ruhagyűjtés továbbra is elérhető maradjon a dunaújvárosiak számára, ugyanakkor a gyűjtők környezetében kialakult problémák és az illegális lerakások száma csökkenjen. Történelmi fordulat jöhet a hazai szélenergia történetében. Hosszú kihagyás után újra megnyílt az út új szélerőművi beruházások előtt, és Fejérvár megye rögtön 3 ponton is érintett. A szélerőművek számára meghirdetett hálózati kapacitások között Dunaújváros dél, Iváncsa és Székesfehérvár nyugat is szerepel, vagyis vármegyénk az ország egyik leginkább érintett térsége lehet az új fejlesztési hullámban, melyről részleteket olvashatnak a FEOL oldalán. Az immunrendszer működéséről, a vitaminok és a gyógynövények szerepéről, valamint az egészséges életmódról tartanak előadást Dunaújvárosban. Az őszi immunpajzs a természet erejével című program szeptember 22-én kedden 18 órakor kezdődik az MMK-ban. Az előadáson szó lesz többek között az immunrendszer működéséről, a vitaminok és az ásványi anyagok szerepéről, a gyógynövényekről és más természetes támogatási lehetőségekről, valamint a mindennapokban alkalmazható életmódbeli tanácsokról. Az előadó Bándik Réka biológus és holisztikus életmód tanácsadó lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az előadás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Az iskolakezdés sok család számára komoly anyagi kihívást is jelent, különösen akkor, ha egyszerre kell beszerezni az új tanévhez szükséges felszereléseket. A rászorulók támogatása ezért idén is középpontba került a dunaújvárosiak között, ahol az útkeresés segítő szolgálat munkáját egy rátszalmási kötődésű gyár is segítette. A 2026-os adománygyűjtő kampányhoz a rátszalmáson működő Hankook Tire Magyarország Kft. Ezúttal 2,5 millió forinttal segíti, így újabb gyermekek juthatnak hozzá az iskolához szükséges alapvető eszközökhöz. További információk a témában a FEOL oldalán. Megújultak a dunaújvárosi mentőállomás pihenőszobái és közösségi terei. Az új helyiségeket ünnepélyes keretek között adták át. A több mint 7,5 millió forintos fejlesztés a Jót fut a város, Dunaújváros jótékonysági esemény bevételének, valamint helyi támogatók összefogásának köszönhetően valósulhatott meg. A felújítás során új bútorokat, heverőket és szekrényeket helyeztek el a pihenőszobákban. Emellett megújult a villamos hálózat és a világítás is. A komfortot új klímaberendezések, hűtők és televíziók, valamint árnyékolók és egy új konyhapult is növeli, írja Duna Online. A Due Media Hálózat és a Nemzeti Energetikai Ügynökség ZRT közös környezetvédelmi játékának célja, hogy játékos formában hozza közelebb a fiatalokhoz a környezetvédelem és a fenntarthatóság fontos kérdéseit, miközben segít megérteni azt is, milyen hatással van az emberi tevékenység bolygónkra. A 3 fordulós vetélkedősorozat valamennyi szakasza online zajlik. Az első forduló kérdéssorát szeptember 7-e és december 1-e között töltetik ki. Innen a legeredményesebb 500 játékos jut tovább a középdöntőbe, ahol december 4-én mérhetik összetudásukat. Kigyulladt a nyerges vontató Dél-Fejér központjában a Sárbogáli tűzhoz, a helyi lánglovagokat riasztották. A kigyulladt jármű gumikat szállított, erre is átterjedtek a lángok. A sárbogáli hivatásos tűzoltók két vízsugárral már körülhatárolták a tüzet a hír megjelenésekor. A katasztrófavédelem közölte, az eset az Ady Endre út és a Haladás út találkozásánál történt. Hatalmas összefogással zárult az Enying Bentőkért Alapítvány jótékonysági koncertje. A délután során összesen 1.216.500 forint adomány gyűlt össze. A szervezők szerint az összegnél is fontosabb az a közösségi erő, amely ismét megmutatta, hogy Enying és környéke számíthat egymásra. Az alapítvány célja, hogy segítse az enyingi mentőállomás dolgozóit és jobb, biztonságosabb, komfortosabb körülményeket teremtsen számukra. A szervezők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ennél is szélesebben gondolkodnak, amikor lehetőségük van rá az alapítványon keresztül Enyinget és az itt élőket is szeretnék támogatni. A mostani jótékonysági koncerthez a Kabóka Lovastanya Élménypark biztosította a helyszínt, a sikeres délután mögött pedig szervezők, önkéntesek, támogatók és felajánlók egész sora állt fel, írja a FEOL. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal itt Fejér vármegyében is. A Csalóka NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívja figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről, ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Elindult a jelölési időszaka a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra olyan legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők, akik az 5-12 évfolyamon matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. Innen Fejér vármegyéből is a díjra bárki jelölhet pedagógust, így egykori vagy jelenlegi diák, szülő, kolléga, intézmény, szakmai vagy társadalmi szervezet, illetve a jelölt munkásságát jól ismerő magánszemély vagy közösség is. A jelöléseket kizárólag online lehet benyújtani október 9-én éjfélig a díj hivatalos honlapján. Az idei díjátadó ünnepséget várhatóan december közepén rendezik meg. Itt Fejér vármegyében is. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapi alkalmából, köszönetképpen a munkájukért. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A Fejér vármegyei polgárőrök is a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védő felszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra, amellyel olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek és kurátorok tevékenységét ismerik el, akik az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért. A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 8. alkalommal hirdeti meg a pályázatot. Innen Fejér vármegyéből is magánszemélyek jelentkezését várják 2023 és 2026 közötti időszakban megvalósult projektekkel. A pályázat benyújtásának határideje október 4-e éjfél, a továbbjutó pályázatok kiértesítése október 30-áig történik meg. A program záró eseménye, díjátadója november 13-án lesz a Ludwig Múzeumban. A meteorológusok szerint napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhettek meg az égen. Esni sehol sem fog, többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. Kora reggel 8 és 17, napközben pedig 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 6-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Boost a Rimez az I Know You What You Want-tal, a kezdés pedig Britney-é, a Gimme More-ral indulunk. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Mestefe!

milyen. Best FM a legjobb zenék, ez volt Christina Aguilera és a Jenny in the Battle, ezzel ébredhettünk. A folytatásban pedig jön Mariah Carey, aki számomra full nagy újdonság, hogy ebben a dalban benne van, de hát én is itt tudtam meg most, mikor elolvastam a címét. Az oldalán ott van Busta Rhymes, ezt tudtam, és szól az I Know You What You Want most az ébredés és a napindítás mellé. Itt a Best FM-en, hamarosan jövök a mai nap info.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember, majdnem azt mondtam, hogy február, de szeptember 6-a van vasárnap, ennyire még nem rohant előre az idő, éppen hogy csak elkezdték a gyerekek az iskolát, úgyhogy a mai napon a névnaposok, a zakariások, a születésnaposok között pedig Bagi Ivánt és Lovász Lászlót köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 1492-ben Kolumbusz Kristóf elindult második útjára a Kanári-szigetekről, hogy nyugat felé hajózva elérje Ázsiát, ezzel elindítva az amerikai kontinens gyarmatosítását. 1899-ben pedig ezen a napon jelent meg hivatalosan a piacokon a sűrített tej. Hamarosan jövök a mai reggel témáival, most egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Segélyek érkeznek még hozzá, az Angelt hozzák majd el a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kisebb eső, zápor csak helyenként fordulhat elő. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megépül a Mohácsi Duna híd, az eredetileg tervezetnél olcsóban valósul meg a hozzá kapcsolódó úthálózat. Derül ki a Magyar Közlönyből, a híd és az M6-os autópálya felőli útszakasz az eredeti tervek szerint kétszer kétsávos lesz, az Alföld felé vezető, mintegy 20 kilométeres szakasz, viszont kétszer egy sávval építik meg. Ritkán látható mexikói kaktuszokat és különleges posgásokat mutatnak be jövő hétvégén az Elte fűvészkertben. A Mexikó ékszerei című kiállításon egyebek mellett a környezetükbe szinte teljesen beleolvadó kaktuszfajokat és fehér szőrrel borított őszapó kaktuszokat is láthat a közönség. A péntektől vasárnapig tartó rendezvényhez növényvásár, szakértői tanácsadás és családi programok is kapcsolódnak. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél érték tetten őket a rendőrök. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást, közvetlenül segítő dolgozókat is. Október közepén és jövő januártól emelik a béreket. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. Az új interaktív online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók és a kórházi járványok átlátható nyomon követését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak az erősítését szolgálja. A paksi atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményhez termeli az áramot, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Gazdábrahám gazdaságfejlesztési programban induló. Az 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. A benyújtott kérelmek mintegy 80%-a vidéki turista vállalkozásoktól érkezett. Autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat több megyében és Budapesten is. Szombaton délutánig többek között Baranyában, Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanád megyében volt szükség a munkájukra, a fővárosban pedig a második és a hatodik kerületben kellett kidőlt fákat eltávolítaniuk.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Rablás történt az Ibáncsai vasútállomáson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás történt augusztus 29-én szombaton délelőtt az Ibáncsai vasútállomáson. Számolt be az esetről Molnár Tibor, Ibáncsa polgármestere. A rendelkezésre álló információk szerint három férfi erőszakkal elvette egy másik férfi nála lévő pénzét. A történetnek szemtanúi is voltak. Az állomáson tartózkodó utasok azonnal értesítették a rendőrséget, mindhárom férfit már korábban is körözték. A polgármester közlése szerint az elmúlt hetekben több panasz is érkezett az állomáson tartózkodó hajléktalanok miatt. Az önkormányzat ezért már korábban egyeztetett a rendőrséggel arról, hogy a területen gyakoribb ellenőrzésekre lenne szükség. Az ügy részletei a Duna Online oldalán. Történelmi fordulat jöhet a hazai szélenergia történetében. Hosszú kihagyás után újra megnyílt az út új szélerőművi beruházások előtt, és Fejérvár megye rögtön 3 ponton is érintett. A szélerőművek számára meghirdetett hálózati kapacitások között Dunaújváros dél, Iváncsa és Székesfehérvár nyugat is szerepel, vagyis vármegyénk az ország egyik leginkább érintett térsége lehet az új fejlesztési hullámban, melyről részleteket olvasanak a FEOL oldalán. Az immunrendszer működéséről, a vitaminok és a gyógynövények szerepéről, valamint az egészséges életmódról tartanak előadást Dunaújvárosban. Az őszi immunpajzs a természet erejével című program szeptember 22-én kedden 18 órakor kezdődik az MMK-ban. Az előadáson szó lesz többek között az immunrendszer működéséről, a vitaminok és az ásványi anyagok szerepéről, a gyógynövényekről és más természetes támogatási lehetőségekről, valamint a mindennapokban alkalmazható életmódbeli tanácsokról. Az előadó Bandit Réka biológus és holisztikus életmód tanácsadó lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az előadás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Itt Fejér vármegyében is. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapi alkalmából. Köszönetképpen a munkájukért a szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Itt Fejér vármegyében is. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A meteorológusok szerint napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Esni sehol sem fog, többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. Kora reggel 8 és 17, napközben pedig 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Mindenki Valakié Charlie-tól. Szép napot, szép reggelt mindenkinek. Szeptember 6-a van vasárnap, és ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön Ricky Martin, aki 20 év után újra spanyol filmben fog szerepelni, jönnek a részletek, aztán 8 órakor pedig Velencébe látogatunk el, ahol egy lagunában található magánsziget lett eladó, jönnek róla a részletek, és végül 9 óra után a sportrovatban a Fradiról lesz szó, megkapta az ellenfeleket a Európa Ligában, úgyhogy kicsit megnézzük, hogy az európai porondon mi vár a Ferencvárosra, és természetesen hozom a legjobb zenéket egész reggel az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Michael Bublé hamarosan, a folytatás pedig Sophie B. Hawkins-é, jön a Right Beside You most itt a Best Time.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 7 óra után a filmvilágba látogatunk el, ugyanis most 20 év után láthatjuk spanyol filmben Ricky Martint, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, például a CNC Music Factory dala, a Do You Wanna Get Funky, már biztos, hogy itt lesz velem.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Rablás történt az Ibáncsai vasútállomáson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás történt augusztus 29-én szombaton délelőtt az Ibáncsai vasútállomáson. Számolt be az esetről Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere. A rendelkezésre álló információk szerint három férfi erőszakkal elvette egy másik férfi nála lévő pénzét. A történetnek szemtanúi is voltak. Az állomáson tartózkodó utasok azonnal értesítették a rendőrséget, mindhárom férfit már korábban is körözték. A polgármester közlése szerint az elmúlt hetekben több panasz is érkezett az állomáson tartózkodó hajléktalanok miatt. Az önkormányzat ezért már korábban egyeztetett a rendőrséggel arról, hogy a területen gyakoribb ellenőrzésekre lenne szükség. Az ügy részletei a Duna Online.

0: árán. Változik több használt ruhagyűjtő konténer helye Dunaújvárosban. Az áthelyezés 4 városi helyszínt érint, ezért érdemes figyelniük azoknak, akik rendszeresen ezekbe a konténerekbe viszik a már nem használt ruhákat. Változás lesz a Cibbank melletti gyűjtőnél, a Római Városrész 2 helyszínén, valamint a Béketéren található konténer esetében is. A cél, hogy a ruhagyűjtés továbbra is elérhető maradjon a dunaújvárosiak számára, ugyanakkor a gyűjtők környezetében kialakult problémák és az illegális lerakások száma csökkenjen. Történelmi fordulat jöhet a hazai szélenergia történetében. Hosszú kihagyás után újra megnyílt az út új szélerőművi beruházások előtt, és Fejérvár megye rögtön 3 ponton is érintett. A szélerőművek számára meghirdetett hálózati kapacitások között Dunaújváros dél, Iváncsa és Székesfehérvár nyugat is szerepel, vagyis vármegyénk az ország egyik leginkább érintett térsége lehet az új fejlesztési hullámban, melyről részleteket olvashatnak a FEOL oldalán. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal itt Fejérvár megyében is. A Csalóka NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívja figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről, ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A Fejérvár megyei polgárőrök is a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védő felszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. A meteorológusok szerint napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Esni sehol sem fog, töfeli élénk, erős marad az északnyugati szél. Kora reggel 8 és 17, napközben pedig 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ricky Martin újra a filmvászon hódít 20 év után. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szeptember 6-a van vasárnap, és ébredünk majd a CNC Music Factory-vel, ugyanis szól majd a Do You Wanna Get Funky, a kezdés pedig Justin Timberlake-é. Ez a Can't Stop the Feeling most.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ricky Martin érkezik, a Grammy-díjas énekes és színész 2 évtized után tér vissza egy spanyol nevű mozi világába. Ricky Martin a mexikói Wander Gracia Bernal legújabb, remélem jól mondtam a nevét, és a címét is jól fogom mondani, Hombre al Gadu filmben kapott szerepet, emellett pedig a film exkluzív producere is lett. Az énekes egy Robi nevű karaktert alakít, a rendező elmondása szerint kezdettől fogva Martin képzelte el a szerepben, a sztár pedig a forgatókönyv ismerete nélkül azonnal igent mondott a felkérésre, bár a jeleneteit egyetlen egy nap alatt leforgatták, lelkesedésével a projekt egyik legfőbb támaszává vált. A produkció világpremiérjét a Velencei Filmfesztiválon tartják, majd Torontóban is be fogják mutatni, és az egyike lehet annak a 17 alkotásnak, amely esélyes arra, hogy Mexikót képviselje majd a 99. Oscar-gálán is. Kíváncsian várunk Ricky Martinra, hogy milyen lesz a vásznon újra 20 év után, és természetesen arra is, hogy a film milyen pályát fut majd be, és az Oscaron lesz-e jelölt, nem lesz, díjat kap, meg ilyesmi. Na minden esetre ez még a jövő zenéje, inkább jöjjenek az ébredés és a napindítás mellé a legjobb zenék. Itt lesz velem a CNC Music Factory hamarosan a Do You Wanna Get Funky-val, a folytatás pedig a szeptemberi. Ez a Cry For You, most itt a Best-en.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Geszti Peti és Péterfi Bori közösével ébredhettünk. Ez volt a Csak te meg én. Szép reggelt mindenkinek. Szeptember 6-a van vasárnap. A névnaposok, a zakariások, a születésnaposok között pedig Bagi Ivánt és Lovász Lászlót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Most tartunk egy rövid szünetet, aztán folytatom majd az ébredést és a napindítást azzal a Bryan Adams-szel, aki nem pihen 2026-ba se, ami az alkotásokat illeti, ugyanis bő egy hete új dallal debütált méghozzá a The Ball of the Terry Fox-szal, és kíváncsi vagyok, hogy milyen pályát fog ez befutni. Hozzánk most nem ezzel érkezik, hanem az egyik legnagyobb sikerével, amire Sikén készített egy zseniális remixet. A Clued No. 9 érkezik majd a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Kisebb eső, zápor csak helyenként fordulhat elő, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást, közvetlenül segítő dolgozókat is. Október közepén és jövő januártól emelik a béreket. Nemzetközi körözés alatt álló magyar férfi fogtak el Újvidéken, közölt a szerb belügyminisztérium. A 31 éves férfit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt körözte az Interpol, és akár 20 év szabadságvesztése is ítélheti az újvidéki felsőbíróság. Hatan megsérültek éjszaka, amikor egy teherautó ütközött egy lengyel zarándokokat szállító busszal Zalalövő közelében. A busz azért állt félre a 86-os főúton, mert korábban elgázolt egy úttesten kóborló lyukot. A rendőrség szerint a vészvill logóval álló járművet későn vette észre a teherautó sofőrje, és nagy erővel neki ütközött. A busz 5 utasa és a teherautó vezetője könnyebben megsérült. A többi utast Zalalövőn helyezték el a mentesítő járat érkezéséig. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán az új interaktív online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók és a kórházi járványok átlátható nyomon követését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak az erősítését szolgálja. Megépül a Mohácsi Dunahíd, az eredetileg tervezetnél olcsóban valósul meg a hozzá kapcsolódó úthálózat, derül ki a magyar közlönyből. A híd és az M6-os autópálya felőli útszakasz az eredeti tervek szerint 2x2 sávos lesz, az Alföld felé vezető, mintegy 20 kilométeres szakasz, viszont 2x1 sávval építik meg. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Gazd Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5+5 támogatási konstrukcióval. A forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. A benyújtott kérelmek mintegy 80%-a vidéki turista vállalkozásoktól érkezett. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. A járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. A bíróság elé állítják Törökországban annak a tinédzsernek a szüleit, aki áprilisban egy iskolában lelőtt 9 diákot és egy tanárt, majd magával is végzett. A 14 éves fiú az apjától, egy nyugalmazott rendőrtől szerzett fegyverekkel mészárolt, ezért az apára 10-szeres életfogytiglan kiszabását kérték az ügyészek. A gyerek anyjára 22,5 év börtönt kértek, amiért nem gondoskodott fia orvosi kezeléséről.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Rablás történt az Iváncsai vasútállomáson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás történt augusztus 29-én szombaton délelőtt az Iváncsai vasútállomáson, számolt be az esetről Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere. A rendelkezésre álló információk szerint 3 férfi erőszakkal elvette egy másik férfi nála lévő pénzét. A történetnek szemtanúi is voltak. Az állomáson tartózkodó utasok azonnal értesítették a rendőrséget, mindhárom férfit már korábban is körözték. A polgármester közlése szerint az elmúlt hetekben több panasz is érkezett az állomáson tartózkodó hajléktalanok miatt. Az önkormányzat ezért már korábban egyeztetett a rendőrséggel arról, hogy a területen gyakoribb ellenőrzésekre lenne szükség. Az ügy részletei a Duna Online oldalán. Az immunrendszer működéséről, a vitaminok és a gyógynövények szerepéről, valamint az egészséges életmódról tartanak előadást Dunaújvárosban. Az őszi Immunpajzs, a természet erejével című program szeptember 22-én kedden 18 órakor kezdődik az MMK-ban. Az előadáson szó lesz többek között az immunrendszer működéséről, a vitaminok és az ásványi anyagok szerepéről, a gyógynövényekről és más természetes támogatási lehetőségekről, valamint a mindennapokban alkalmazható életmódbeli tanácsokról. Az előadó Bándik Réka biológus és holisztikus életmód tanácsadó lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az előadás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Az iskolakezdés sok család számára komoly anyagi kihívást is jelent, különösen akkor, ha egyszerre kell beszerezni az új tanévhez szükséges felszereléseket. A rászorulók támogatása ezért idén is középpontba került a Dunaújvárosiak között, ahol az útkeresés segítő szolgálat munkáját egy rácsalmási kötődésű gyár is segítette. A 2026-os adománygyűjtő kampányhoz a rácsalmáson működő Hankook Tire Magyarország Kft. Ezúttal 2,5 millió forinttal segíti, így újabb gyermekek juthatnak hozzá az iskolához szükséges alapvető eszközökhöz. További információk a témában a FEOL oldalán. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok, a Fejérvár megyei szülők is. A tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-ig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltása a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedések ellen véd. A meteorológusok szerint napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhettek meg az égen, esni sehol sem fog, többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél, kora reggel 8 és 17, napközben pedig 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, egy kora reggeli séta volt Craig Davidtől, ez volt a Walking Away, szép reggelt kívánok mindenkinek. A következő órában hamarosan érkezik majd egy velencei lagunában található magánsziget, ami eladóvá vált. Most viszont azzal kell, hogy foglalkozzunk, hogy 1899-ben ezen a napon jelent meg hivatalosan a piacokon a sűrített tej. És ez bizony kapcsolódik a következő előadóhoz, Seal-hez, aki egykori párjával a 2000-es évek elején Hedley Kulmal volt a tejdiéta reklámok egyik arca, ugyanis a páros házassága alatt Seal neve is gyakran felmerült a modellel kapcsolatos életmód és gasztronómiai hírekben. Ez volt a Got Milk kampány egyébként. És most énekel nekünk Seal, ugyanis az ébredést és a napoindítást a Kiss from the Rose-zal folytatom itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 8 óra után irány Velence, ahol egy magán sziget lett eladó, jönnek erről a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Ébreszteni fog minket Cisco többek között, a Tolszonggal érkezik majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Rablás történt az Iváncsai vasútállomáson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás történt augusztus 29-én szombaton délelőtt az Iváncsai vasútállomáson. Számolt be az esetről Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere. A rendelkezésre álló információk szerint három férfi erőszakkal elvette egy másik férfi nála lévő pénzét. A történetnek szemtanúi is voltak. Az állomáson tartózkodó utasok azonnal értesítették a rendőrséget, mindhárom férfit már korábban is körözték. A polgármester közlése szerint az elmúlt hetekben több panasz is érkezett az állomáson tartózkodó hajléktalanok miatt. Az önkormányzat ezért már korábban egyeztetett a rendőrséggel arról, hogy a területen gyakoribb ellenőrzésekre lenne szükség. Az ügy részletei a Duna Online oldalán. Az iskolakezdés sok család számára komoly anyagi kihívást is jelent, különösen akkor, ha egyszerre kell beszerezni az új tanévhez szükséges felszereléseket. A rászorulók támogatása ezért idén is középpontba került a dunaújvárosiak között, ahol az útkeresés segítő szolgálat munkáját egy rácsalmási kötődésű gyár is segítette. A 2026-os adománygyűjtő kampányhoz a rácsalmáson működő Hankook Tire Magyarország Kft. Ezúttal 2,5 millió forinttal segíti, így újabb gyermekek juthatnak hozzá az iskolához szükséges alapvető eszközökhöz. További információk a témában a FEOL oldalán. Történelmi fordulat jöhet a hazai szélenergia történetében. Hosszú kihagyás után újra megnyílt az út új szélerőművi beruházások előtt, és Fejérvár megye rögtön három ponton is érintett. A szélerőművek számára meghirdetett hálózati kapacitások között Dunaújváros dél, Iváncsa és Székesfehérvár nyugat is szerepel, vagyis vármegyénk az ország egyik leginkább érintett térsége lehet az új fejlesztési hullámban, melyről részleteket olvashatnak a FEOL oldalán. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal itt Fejérvár megyében is. A csalók a NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívja figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámlaegyenlegről, ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Itt Fejérvár megyében is. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A meteorológusok szerint napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhettek meg az égen. Esni sehol sem fog, többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. Kora reggel 8 és 17, napközben pedig 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, szeptember 6-a van vasárnap, és irány ebben az órában Velence, mert hogy eladóvá vált egy magánsziget, jönnek erről a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Savage Garden az I Want You-val, hamarosan a kezdés pedig Robbie Williams-é. Ez a Rock DJ.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, eladó a Velencei Lagunában található Kreván magánsziget. Közel 6000 négyzetméteres és különleges történelmi értékekkel és páratlan kilátással rendelkezik Velencére, valamint Mauro és Brunao szigetére is. A sziget egy közel 200 négyzetméteres ingatlannal van ellátva, amit eredetileg 1806-ban építettek a francia megszállás idején, méghozzá velencei védelmi vonal részeként, később pedig az osztrákok és az olasz szok használtak kaszárnyaként, mielőtt egykori tulajdonosa Giorgio Pato vállalkozó magán villájává alakította át. 5700 négyzetméteres zöld kerttel borított privát oázis északkeletről Brunao csatorna, délkeletről pedig a Kreván csatorna határolja. A szigetet áruló ingatlan tájékoztatása szerint a birtok saját helikopter leszállóval és két saját hajó kikötővel rendelkezik, viszont sajnos a vételárat nem közölték, úgyhogy jöhetnek a tippek, kíváncsian várom ki mit tippel. Az SMS és Viber számunk 0620-55-55-155. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást. Nem vesszük olaszosra a formát, inkább svédesre. Kis törökös beütéssel, ugyanis Arash érkezik, és Rebecca közöse, ez a Temptation most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Szeptember 6-a van vasárnap, a Zakariások, a névnaposok, a születésnaposok között pedig Bagi Ivánt és Lovász Lászlót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. 1492-ben Kolumbusz Kristóf elindul második útjára a Kanári-szigetekről, hogy nyugat felé hajózva elérje Ázsiát, ezzel elindítva az amerikai kontinens gyarmatosítását. 1899-ben pedig ezen a napon jelent meg hivatalosan is a piacokon a sűrített tej. A következő órában pedig sport, méghozzá Ferencváros házatájékára látogatunk el, ugyanis megvannak az Európa Liga ellenfelek, no de addig még van egy fél óránk, amiben hozom a legjobb zenéket, csak tartunk egy rövid szünetet, és jön az a duó, ami már sajnos nem állhat a színpadon, ugyanis Charles elhunyt belőle. Charles és Eddie jön, ez lesz majd a Would I Lie to You a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kisebb eső, zápor csak helyenként fordulhat elő, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást, közvetlenül segítő dolgozókat is. Október közepén és jövő januártól emelik a béreket. Nemzetközi körözés alatt álló magyar férfit fogtak el Újvidéken, közölt a szerb belügyminisztérium. A 31 éves férfit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt körözte az Interpol, és akár 20 év szabadságvesztésre is ítélheti az Újvidéki Felsőbíróság. Hatan megsérültek éjszaka, amikor egy teherautó ütközött egy lengyel zarándokokat szállító busszal Zala-lövő közelében. A busz azért állt félre a 86-os főúton, mert korábban elgázolt egy úttesten kóborló juhot. A rendőrség szerint a vészvillogóval álló járművet későn vette észre a teherautó sofőrje, és nagy erővel neki ütközött. A busz 5 utasa és a teherautó vezetője könnyebben megsérült. A többi utast Zala-lövőn helyezték el a mentesítő járat érkezéséig. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán, az új interaktív online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók és a kórházi járványok átlátható nyomon követését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak az erősítését szolgálja. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5+5 támogatási konstrukcióval. A forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. A benyújtott kérelmek mintegy 80%-a vidéki turista vállalkozásoktól érkezett. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. A járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat több megyében és Budapesten is. Szombaton délutánig többek között Baranyában, Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanád megyében volt szükség a munkájukra, a fővárosban pedig a második és a hatodik kerületben kellett kidőlt fákat eltávolítaniuk. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél érték tetten őket a rendőrök.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Rablás történt az Iváncsai vasútállomáson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás történt augusztus 29-én szombaton délelőtt az Iváncsai vasútállomáson, számolt be az esetről Molnár Tibor Iváncsa polgármestere. A rendelkezésre álló információk szerint három férfi erőszakkal elvette egy másik férfi nála lévő pénzét. A történetnek szemtanúi is voltak. Az állomáson tartózkodó utasok azonnal értesítették a rendőrséget, mindhárom férfit már korábban is körözték. A polgármester közlése szerint az elmúlt hetekben több panasz is érkezett az állomáson tartózkodó hajléktalanok miatt. Az önkormányzat ezért már korábban egyeztetett a rendőrséggel arról, hogy a területen gyakoribb ellenőrzésekre lenne szükség. Az ügy részletei a Duna Online oldalán. Az immunrendszer működéséről, a vitaminok és a gyógynövények szerepéről, valamint az egészséges életmódról tartanak előadást Dunaújvárosban. Az őszi Immunpajzs a természet erejével című program szeptember 22-én kedden 18 órakor kezdődik az MMK-ban. Az előadáson szó lesz többek között az immunrendszer működéséről, a vitaminok és az ásványi anyagok szerepéről, a gyógynövényekről és más természetes támogatási lehetőségekről, valamint a mindennapokban alkalmazható életmódbeli tanácsokról. Az előadó Bandit Réka biológus és holisztikus életmód tanácsadó lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az előadás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Az iskolakezdés sok család számára komoly anyagi kihívást is jelent, különösen akkor, ha egyszerre kell beszerezni az új tanévhez szükséges felszereléseket. A rászorulók támogatása ezért idén is középpontba került a Dunaújvárosiak között, ahol az útkeresés segítő szolgálat munkáját egy rácsalmási kötődésű gyár is segítette. A 2026-os adománygyűjtő kampányhoz a rácsalmáson működő Hankook Tire Magyarország Kft. Ezúttal 2,5 millió forinttal segíti, így újabb gyermekek juthatnak hozzá az iskolához szükséges alapvető eszközökhöz. További információk a témában a FEOL oldalán. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok, a Fejérvár megyei szülők is. A tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-ig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedések ellen véd. A meteorológusok szerint napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhettek meg az égen. Esni sehol sem fog, többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. Kora reggel 8 és 17, a napközben pedig 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Nagy Bogi és a Várni Rád, és már nem kell sokat várni a sportrovatra, ugyanis a következő órába a Ferencvároshoz látogatunk el, ugyanis megvannak az Európa Ligában az ellenfelei, és természetesen kicsit körbejárjuk, hogy mi vár mostanában a csapatra, és a legjobb zenéket is hozom az Ébredés és a Napindítás mellé, és ebből az órából van még hátra bőven, úgyhogy Dario G még biztos érkezik. Ha már fociról volt szó, akkor a foci himnuszok egyik legnagyobbika jön, a Carnaval de Paris most ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 9 óra után pedig mindig a sport terítéken és a mai napon is futball, mint ahogy a tegnapi napon, de most nem messziről, hanem a Ferencvárosról lesz szó, ugyanis az Európa Ligába jutott be a csapat, és a főtáblán megvannak az ellenfelek, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Madonna már biztos, hogy itt lesz hangulat felelősként, a Give It To Me-val érkezik majd.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Rablás történt az Iváncsai vasútállomáson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás történt augusztus 29-én szombaton délelőtt az Iváncsai vasútállomáson, számolt be az esetről Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere. A rendelkezésre álló információk szerint három férfi erőszakkal elvette egy másik férfi nála lévő pénzét. A történetnek szemtanúi is voltak. Az állomáson tartózkodó utasok azonnal értesítették a rendőrséget, mindhárom férfit már korábban is körözték. A polgármester közlése szerint az elmúlt hetekben több panasz is érkezett az állomáson tartózkodó hajléktalanok miatt. Az önkormányzat ezért már korábban egyeztetett a rendőrséggel arról, hogy a területen gyakori ellenőrzésekre lenne szükség. Az ügy részletei a Duna Online oldalán. Történelmi fordulat jöhet a hazai szélenergia történetében. Hosszú kihagyás után újra megnyílt az út új szélerőművi beruházások előtt, és Fejér vármegye rögtön három ponton.

0: érintett. A szélerőművek számára meghirdetett hálózati kapacitások között Dunaújváros dél, Iváncsa és Székesfehérvár nyugat is szerepel, vagyis vármegyénk az ország egyik leginkább érintett térsége lehet az új fejlesztési hullámban, melyről részleteket olvasanak a FEOL oldalán. Az immunrendszer működéséről, a vitaminok és a gyógynövények szerepéről, valamint az egészséges életmódról tartanak előadást Dunaújvárosban. Az őszi Immunpajzs, a természet erejével című program szeptember 22-én kedden 18 órakor kezdődik az MMK-ban. Az előadáson szó lesz többek között az immunrendszer működéséről, a vitaminok és az ásványi anyagok szerepéről, a gyógynövényekről és más természetes támogatási lehetőségekről, valamint a mindennapokban alkalmazható életmódbeli tanácsokról. Az előadó Bándik Réka biológus és holisztikus életmód tanácsadó lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az előadás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Itt Fejér vármegyében is. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapi alkalmából. Köszönetképpen a munkájukért a szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Itt Fejér vármegyében is. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A meteorológusok szerint napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Esni sehol sem fog, többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. Kora reggel 8 és 17, napközben pedig 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 9 óra után mindig a sportrovat nálam terítéken, és a mai reggelen elfogyasztjuk reggelire a Ferencvárost, ugyanis az Európa Ligában van a csapat, és megvannak az ellenfelei a főtábláról, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szeptember 6-a van vasárnap, kezdünk Kelly Carsonnal.
1: Mr.

Best FM a legjobb zenék. Zsinórban 8. alkalommal jutott be az európai kupasorozat főtáblájára a Ferencváros, miután a selejtezők során a holland Twente és a török Trabzonspor együttesét is magabiztosan elbúcsúztatta. A múlt hét pénteki monakói sorsoláson a második kalapból húzott magyar csapatra két olasz sztárcsapat is vár az új lebonyolítású 8 mérkőzéses alapszakaszon. Hazai pályán vendégül látja a Juventust, a Viktoria Pálzent, a Cejét és a Torenzét, idegenben pedig ellátogat majd a Milánhoz, a Celtichez, a Lökpozanhoz és a Hoffenheim csapatához. A Ferencváros tehát így megy neki a Európa Liga sorozatnak, ami 2 hét múlva indul majd el, de addig még lesz egy debreceni kupameccs is, és a mai napon pedig derbi méghozzá itt a Grupama Arénában az Újpest ellen. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Faith No More és az Easy, na meg Ultranate, ugyanis vele megyünk tovább. Szól a Free, itt a Best-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Blast FM a legjobb zenék. Ez volt a Faith No More és az Easy, és most a Black Eyed Peas csapata jön, akik 2026-ban nem pihentek, ugyanis májusban fölléptek az amerikai Music Awards-on, ahol ismét ott volt Will.i.am-ék oldalán Fergie is. Ez egy hatalmas nagy visszatérés volt. Aztán dírnyertes sláger volt, ugyanis a zenekar elhozta a legjobb nosztalgikus dalnak járó díjat, a Best Throwback Songot, méghozzá a Rock the Boat című slágerükkel, és van egy világrekord is, méghozzá a daluk átlépte a Spotify-on a 2 milliárd lejátszást, ez pedig az I Got a Feeling-hez köthető. Úgyhogy a csapat egyáltalán nem pihent, hanem a rekordokat dönti, és lehet, hogy még csak most járnak félúton ebbe. Ugyanis most ezzel megyünk tovább, jön a Black Eyed Peas és a Meet Me Halfway most itt a Besten.

0: a legjobb zenék.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem te lettél, hogy nem ön

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én is a legjobb zenék. Maradunk, döbörögni fog a Best hétvége, például majd a Simply Red csapatával, akik a Something Got Me Started-ot hozzák majd el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kisebb eső, zápor csak helyenként fordulhat elő, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán, az új interaktív online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók és a kórházi járványok átlátható nyomon követését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak az erősítését szolgálja. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Gazdábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5+5 támogatási konstrukcióval. A forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. A benyújtott kérelmek mintegy 80%-a vidéki turista vállalkozásoktól érkezett. Autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat több megyében és Budapesten is. Szombaton délutánig többek között Baranyában, Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanád megyében volt szükség a munkájukra, a fővárosban pedig a második és a hatodik kerületben kellett kidőlt fákat eltávolítaniuk. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást, közvetlenül segítő dolgozókat is. Október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményhez termeli az áramot. Az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. A járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Hatan megsérültek éjszaka, amikor egy teherautó ütközött egy lengyel zarándokokat szállító busszal Zalalövő közelében. A busz azért állt félre a 86-os főúton, mert korábban elgázolt egy úttesten kóborló juhot. A rendőrség szerint a vészvillogóval álló járművet későn vette észre a teherautó sofőrje, és nagy erővel neki ütközött. A busz 5 utasa és a teherautó vezetője könnyebben megsérült. A többi utast Zalalövőn helyezték el a mentesítő járat érkezéséig. A bíróság elé állítják Törökországban annak a tinédzsernek a szüleit, aki áprilisban egy iskolában lelőtt 9 diákot és egy tanárt, majd magával is végzett. A 14 éves fiú az apjától, egy nyugalmazott rendőrtől szerzett fegyverekkel mészárolt, ezért az apára 10-szeres életfogytiglan kiszabását kérték az ügyészek. A gyerek anyjára 22,5 év börtönt kértek, amiért nem gondoskodott fia orvosi kezeléséről.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Rablás történt az Ibáncsai vasútállomáson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás történt augusztus 29-én szombaton délelőtt az Ibáncsai vasútállomáson. Számolt be az esetről Molnár Tibor, Ibáncsa polgármestere. A rendelkezésre álló információk szerint három férfi erőszakkal elvette egy másik férfi nála lévő pénzét. A történetnek szemtanúi is voltak. Az állomáson tartózkodó utasok azonnal értesítették a rendőrséget, mindhárom férfit már korábban is körözték. A polgármester közlése szerint az elmúlt hetekben több panasz is érkezett az állomáson tartózkodó hajléktalanok miatt. Az önkormányzat ezért már korábban egyeztetett a rendőrséggel arról, hogy a területen gyakoribb ellenőrzésekre lenne szükség. Az ügy részletei a Duna Online oldalán. Történelmi fordulat jöhet a hazai szélenergia történetében. Hosszú kihagyás után újra megnyílt az út új szélerőművi beruházások előtt, és Fejérvár megye rögtön három ponton is érintett. A szélerőművek számára meghirdetett hálózati kapacitások között Dunaújváros

0: Dél, Iváncsa és Székesfehérvár nyugat is szerepel, vagyis vármegyénk az ország egyik leginkább érintett térsége lehet az új fejlesztési hullámban, melyről részleteket olvasanak a FEOL oldalán. Az immunrendszer működéséről, a vitaminok és a gyógynövények szerepéről, valamint az egészséges életmódról tartanak előadást Dunaújvárosban. Az őszi immunpajzs a természet erejével című program szeptember 22-én kedden 18 órakor kezdődik az MMK-ban. Az előadáson szó lesz többek között az immunrendszer működéséről, a vitaminok és az ásványi anyagok szerepéről, a gyógynövényekről és más természetes támogatási lehetőségekről, valamint a mindennapokban alkalmazható életmódbeli tanácsokról. Az előadó Bandik Réka biológus és holisztikus életmód tanácsadó lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az előadás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Itt Fejér vármegyében is. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapi alkalmából. Köszönetképpen a munkájukért a szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Itt Fejér vármegyében is. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A meteorológusok szerint napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Esni sehol sem fog, többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. Kora reggel 8 és 17, napközben pedig 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek! Szeptember 6-a van vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és jönnek a legjobb zenék, hogy jól teljen a délelőtt. Bekészítettem Britney Spears-t, érkezik majd a Crazy-vel, de itt lesz Michael Gray, és dübörög majd The Weeknd, és Shakirája a kezdés. A Lokával indulunk, rádiózunk együtt egészen délig, ezen a vasárnapon.
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, ez volt Zola, és a Sehova se passzolok. Szép napot kívánok mindenkinek. Szeptember 6-a van vasárnap, a névnaposok a Zakariások, a születésnaposok között pedig Bagi Ivánt és Lovász Lászlót köszönhetem. Isten értesse az ünnepeheteket. És jön az a Rednecks, aki a közelünkben is fellépett, méghozzá Szlovákiában egy hatalmas nagy partin. A Captain Jack is ott volt az oldalukon, és folyamatosan koncerteznek egyébként. 2026-ra és 27-re is rengeteg buliuk van még lekötve, és a legjobb zenék sorában most a Wish You Were Here-t hozzák ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a TLC és a No Scrub. Szép napot kívánok mindenkinek. Jönnek a legjobb zenék, természetesen a folytatásban is, egészen az órai végéig, csak egy rövid szünet, aztán érkezik az a Panjami MC, aki folyamatosan dolgozik, például a stúdióban, ugyanis május közepén adta ki a legújabb dalát, de most egy régi nagy kedvencet hoz majd el, a Mumbai to Beach Kit ide Best.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A magyar férfi Kenu 4-es megvédte világbajnoki címét. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Parádés teljesítményt nyújtotta a Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán és Fejes Dániel alkotta magyar egység a lengyelországi Poznánban zajló gyorsasági kajakkenu világbajnokságon. A magyar négyes már az előfutamai jelezte, hogy komoly tervei vannak, a futamgyőzelemmel biztosította helyét a férfi C4 500 méteres döntőben. Hajdú Jonatánék végül 1:29.44-es idővel értek elsőként célba, több mint egy másodperccel előzték meg a második helyen célba érkező egységet, a harmadik helyezett spanyol hajó pedig már másfél másodpercnél is nagyobb hátrányba fejezte be a döntőt. Ezzel a magyar férfi Kenu 4-es megvédte világbajnoki címét, írja a Duna Online. Rablás történt augusztus 29-én szombaton délelőtt az Iváncsai vasútállomáson, számolt be az esetről Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere. A rendelkezésre álló információk szerint három férfi erőszakkal elvette egy másik férfi nála lévő pénzét. A történetnek szemtanúi is voltak. Az állomáson tartózkodó utasok azonnal értesítették a rendőrséget, mindhárom férfit már korábban is körözték. A polgármester közlése szerint az elmúlt hetekben több panasz is érkezett az állomáson tartózkodó hajléktalanok miatt. Az önkormányzat ezért már korábban egyeztetett a rendőrséggel arról, hogy a területen gyakoribb ellenőrzésekre lenne szükség. Az ügy részletei a Duna Online oldalán. Az immunrendszer működéséről, a vitaminok és a gyógynövények szerepéről, valamint az egészséges életmódról tartanak előadást Dunaújvárosban. Az őszi Immunpajzs, a természet erejével című program szeptember 22-én kedden 18 órakor kezdődik az MMK-ban. Az előadáson szó lesz többek között az immunrendszer működéséről, a vitaminok és az ásványi anyagok szerepéről, a gyógynövényekről és más természetes támogatási lehetőségekről, valamint a mindennapokban alkalmazható életmódbeli tanácsokról. Az előadó Bandit Réka biológus és holisztikus életmód tanácsadó lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az előadás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A Fejérvár megyei polgárőrök is a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védő felszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. Holnap egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan zápolt zivatart, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő valószínű. Többfelé élénk, az északi tájakon néhol erős lesz az északi-észak-nyugati szél. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között várható.
0: Hírek a Best FM-en.
3: A Szokottnál tovább közlekedik az Adria Intercity. Mexikói kaktuszokat állítanak ki a fűvészkertben. Egyre melegebb lesz majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén október elejéig közlekedik az Adria Intercity. A járat népszerűségének köszönhetően a Szokottnál tovább utazhatunk vonattal Budapest és Split között, közölte Facebook oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Játékos formában kártyákkal nevelné tudatosságra az iskolásokat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Hiánypótló beszélgetés indító kártyajátékot fejlesztettek ki Morzsapakli néven. A 60 lapból álló csomag a mindennapi helyzeteken keresztül tanítja meg az élelmiszerbiztonság és a pazarlásmentesség alapjait. Tudtuk meg Helik Ferenctől, a hivatal elnök helyettesétől.
4: Ez döntően gyerekeknek, fiataloknak szóló kártyajáték. Különböző kérdések kapcsán mondhatják a véleményüket az élelmiszerbiztonsággal, az élelmiszer pazarlással. Ezzel is segítjük azt, hogy a

0: következő generáció aktívan tudjanak tudatos vásárlókká válni, és nem csak az élelmiszerbiztonság, hanem az élelmiszer pazarlás ellen is fel tudjanak lépni, és az otthoni családi környezetbe ezeket az információkat továbbadják. 6 éves kor fölött használhatók, akár gimnazista korig aktív párbeszédre ösztönözheti a fiatalokat és a pedagógusokat.
1: Két újabb túlélőt találtak a nepáli katasztrófa helyszínén. Egy nőt és egy kínai munkást sikerült élve kihozni a romok alól a himalájai áradások után 10 nappal. A férfit egy vízerőmű alagútjából mentették ki, innen előző nap 2 nepálit tudtak kiszabadítani. A kínai-nepáli határnál augusztus 26-án egy gleccseromlás okozott áradásokat. Az eddigi adatok szerint legkevesebb 1300-an haltak meg, több mint 5000 ember pedig eltűnt. Mexikó virágait láthatják az érdeklődők jövő hétvégén az Elte fűvészkertben. Az őszi országos kaktusz kiállításon különös figyelmet kapnak a kietlen hegyvidékeken élő kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. A rendezvényen szakértői tanácsadás és családi programok is várják a látogatókat. Nagyrészt derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz ma. Északkeleten és délnyugaton valamivel több gomoly felhő ücsöröghet az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 24-28 fokig kúszik fel. A néhány felhő mellett hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, éjjel 9-15 fokig is lehűlhet a levegő. Nappal 25-31 fokot mutatnak majd a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A vasárnapi ebéden jár már a fejem, nem csoda, hisz 11 óra múlt, de ezt az egy órát még ki kell bírnunk, úgyhogy jönnek a legjobb zenék, és megpróbálják csillapítani a étvágyunkat, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik gyorsan az idő, na erről gondoskodtam. Itt lesz olyan Shania Twain, de hozok Geszti Petitől is egy slágert, a kezdés pedig Nelly Furtadói.
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hogyha a 90-es években kimondjuk azt a szót, hogy diszkó királynő, akkor szerintem mindenki a következő előadóra gondol, nem véletlenül. Ugyanis Kim Mazel zseniálisan megteremtette ezt a kultuszt magának, jön a Young Hearts Run Free-vel most.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Shania Twain és a Man I Feel Like a Woman, a folytatásba pedig jön egy DJ duó, és kevesen tudják szerintem, hogy a Daxos egyik tagja nem más, mint Armand van Helden. Bizony, szerintem a zsenialitás lehet, hogy ebben rejlik. Zseniálisan tették össze a következő dalt is, amivel természetesen a rövid szünet után majd tovább megyünk. Jön tőlük a Barbara Streisand.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, a The Killers Human-je után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Bénémet Dia érkezik, ővé az irányítás egészen este 6 óráig, és vasárnap se leszünk night shift nélkül, ami este 6 órakor indul, és White Boy állandó vasárnapi rezidensünket hozzá el majd a második órába, Németit, erre lehet tehát számítani a Best FM életében a következőkben. Horváth Zoltán Hori pedig elköszön, mindenkinek kívánok kellemes délutánt és jó étvágyat az ebédhez. Utoljára az Iron Mafiát indítom, ez a pont olyan, mint rég. Itt a Besten, viszha!

0: Trust FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Rablás történt az Ibáncsai vasútállomáson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Parádés teljesítményt nyújtotta a Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán és Fejes Dániel alkotta Magyar Egység a lengyelországi Poznánban zajló gyorsasági kajakkenu világbajnokságon. A magyar négyes már az előfutamai jelezte, hogy komoly tervei vannak, a futamgyőzelemmel biztosította helyét a férfi C4 500 méteres döntőbe. Hajdú Jonatánék végül 1:29.44-es idővel értek elsőként célba.

0: nyugati szerepel, vagyis vármegyénk az ország egyik leginkább érintett térsége lehet az új fejlesztési hullámban, melyről részleteket olvashatnak a FEOL oldalán. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A Fejér vármegyei polgárőrök is a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védő felszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra, amellyel olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek és kurátorok tevékenységét ismerik el, akik az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért. A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 8. alkalommal hirdeti meg a pályázatot. Innen Fejér vármegyéből is magánszemélyek jelentkezését várják 2023 és 2026 közötti időszakban megvalósult projektekkel. A pályázat benyújtásának határideje október 4-e éjfél, a továbbjutó pályázatok kiértesítése október 30-áig történik meg. A program záró eseménye, díjátadója november 13-án lesz a Ludwig Múzeumban. A meteorológusok szerint napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhettek meg az égen. Esni sehol sem fog, többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. Kora reggel 8 és 17, napközben pedig 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en. Mintegy 500 milliárd forint juthat bérrendezésre az egészségügyben. Megint keresik a Balaton sütijét. Nagyrészt napos és száraz időt ígérnek mára. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Csak nem 500 milliárd forintot költenek majd bérrendezésre az egészségügyben. Erről a területért felelős miniszter írt Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, a finanszírozás legnagyobb részét az ágazatban dolgozók életpályájának megbecsülésére és egy új szakdolgozói bértábla kialakítására fordítják. A kormány hosszú távú stratégiában gondolkodik, és az érintettek javaslataira is kíváncsi, jelezte az egészségügyi miniszter. 7 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Vértesszőlősön, Apcon, Mosonszolnokon, Mihályházán, Nagyrécsén és Pusztaapátiban polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestület a feloszlás mellett döntött. Budaörsön egy képviselő halála miatt írtak ki voksolást. Szavazni este 7 óráig lehet. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrásztanulóknak is. A pályázatoknál a helyi alapanyagok és a fenntarthatóság is nagy hangsúlyt kap, mondta el rádiónknak Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője.
2: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most már 2026-ban is. Nem kötelező, de azt javasoljuk a pályázóknak, hogy a helyi beszállítóktól, helyi alapanyagokból rövid ellátási láncon belül jussanak hozzá a Balatonra jellemző gyümölcsökhöz, olajos magvakhoz, esetleg szőlőhöz, borhoz, és ezeket használják az elkészítésben. Nyilvánvalóan azért, hogy minél inkább a térségre jellemző, és a környezetet minél kevésbé terhelő eljárás eredményeként szülessenek meg pályamunkák.
1: A desszerteket szeptember végén Balatongyörökön zsűrizik, a győzteseket pedig októberben a Badacsonyi Fügefeszten hirdetik ki. Mindkét pilóta meghalt a tegnapi görögországi légi balesetben. A tragédia Aténtól nem messze egy bemutatón történt, egy fantomvadász bombázó zuhant le. A nézők közül senki nem sérült meg. Derült vagy gyengén felhős időt ígérnek mára, a legtöbb felhő egyébként északkeletre és délnyugatra jut. A hőmérséklet 24-28 fokig kúszik fel. Aztán megint melegedni kezd az idő, a néhány felhő mellett hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, 25-31 fokot mutatnak majd a hőmérők. Kedden ismét felhős napos száraz idő valószínű, de még melegebb lesz, 28-34 fok. Szerdán eső jöhet, csütörtökön pedig visszaesik a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek

0: felejthetetlen slágerei.
1: Hello, hello mindenkinek, ez már a vasárnapi Best Day után, hiszen délmúlt néhány perccel, én Béni Meddia vagyok, jó étvágyat az ebédelőknek, már bekészítve a legnagyobb kedvencek a 90-es és a 2000-es évekből, ebben az órában itt lesz például Mika, a Bagosi Brothers Company, most pedig a Stupid Disco-val indítok Junior Jack slágerével.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

Best FM a legjobb zenék. 27-32 fok mérhető az ország nagy részén. Most többnyire gyengén felhős napos, illetve fátyol felhős idő várható. Holnap csapadék nem valószínű. A déli délkeleti szél időnként megélénkül, majd a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű a holnapi napon. Tehát így indul majd a következő hét, de addig is szóljanak a legjobb zenék itt a Besten.

0: Beszéfem, a legjobb zenék, itt vagyok a közlekedési infókkal. A 10-es főúton például az ürömi elágazás közelében a 11-es kilométernél építési munka miatt Csolymár felé sávelhúzással halad a forgalom. Lábatlan átkelési szakaszán, a Rákóczi-Ferenc úton pedig az 56-os kilométer környezetében kátyúznak, úgyhogy jelzőrös irányításra kell készülni. A 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 19-es kilométernél burkolat felújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre. Alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. A 25-ös főúton pedig Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig építési munka miatt mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot a forgalom elől. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék bekészítve, úgyhogy a folytatás is jó lesz. Most jönnek a legfrissebb hírek itt az egy óra, aztán hozom majd Kid Rock dalát is. Jön az All Summer Long, és Sompol is itt lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A magyar férfi Kenu 4-es megvédte világbajnoki címét. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Parádés teljesítményt nyújtotta a Kollár Kriszti.

0: számolt be az esetről Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere. A rendelkezésre álló információk szerint három férfi erőszakkal elvette egy másik férfi nála lévő pénzét. A történetnek szemtanúi is voltak. Az állomáson tartózkodó utasok azonnal értesítették a rendőrséget, mindhárom férfit már korábban is körözték. A polgármester közlése szerint az elmúlt hetekben több panasz is érkezett az állomáson tartózkodó hajléktalanok miatt. Az önkormányzat ezért már korábban egyeztetett a rendőrséggel arról, hogy a területen gyakoribb ellenőrzésekre lenne szükség. Az ügy részletei a Duna Online oldalán. Az immunrendszer működéséről, a vitaminok és a gyógynövények szerepéről, valamint az egészséges életmódról tartanak előadást Dunaújvárosban. Az őszi immunpajzs a természet erejével című program szeptember 22-én kedden 18 órakor kezdődik az MMK-ban. Az előadáson szó lesz többek között az immunrendszer működéséről, a vitaminok és az ásványi anyagok szerepéről, a gyógynövényekről és más természetes támogatási lehetőségekről, valamint a mindennapokban alkalmazható életmódbeli tanácsokról. Az előadó Bándit Réka biológus és holisztikus életmód tanácsadó lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az előadás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal itt Fejér vármegyében is. A Csalóka NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívja figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről, ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. A meteorológusok szerint napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhettek meg az égen. Esni sehol sem fog, többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. Kora reggel 8 és 17, napközben pedig 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Drágult a görögdinnye, olcsóbb lett az őszi barack. Tájfun pusztít Kínában, többen meghaltak. Itthon hét elején megint melegedni kezd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
3: Kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelítette a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztettek, közel 1 millió hektáron. Jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
2: A görögdinnye drágult, a sárga olcsóbb lett. Az Agrárközgazdasági Intézet összesítése szerint a gyümölcsök és a zöldségek ára vegyesen alakult augusztus végén a tavalyi helyzethez képest. Míg a fővárosi nagybani piacon a görögdinnyéért akár 11%-kal is többet kértek, a sárga dinnye ára mintegy 25%-kal esett. A piros csemegeszőlő kilója 10, az őszi barackén 40-45%-kal lett olcsóbb. A kígyóuborka 16, a sárgarépa 20%-kal drágult. A nem jelölt burgonyáért viszont csak nem 5%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint egy éve. Halálos áldozatokat is követelt egy tájfun Kelet-Kínában. A térséget napok óta heves esőzések sújtják, ezek földcsuszamlásokat, áradásokat okoznak. Tegnap hajnalban sárlavina öntött el egy települést. Itt ketten haltak meg, 10 ember pedig eltűnt. Más helyszínekről még 2 halottat jelentettek. Látványos égi négyest hozhat a hajnal. 5 óra körül a Holdsarló, a Mars és az Ikrek 2 legfényesebb csillaga, a Pollux és a Castor rajzol majd ki egy laza négyszöget a keleti égbolton. A jelenség szabad szemmel is jól látható lehet, tiszta időben pedig a fényes Jupiter is feltűnhet az égen. Másnap hajnalban a vékony Holdsarló alatt a Méhkas csillaghalmazt is megkereshetjük. Ehhez azonban már egy kézitávcsőre is szükség lehet. Nagyrészt derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz ma. Északkeleten és délnyugaton valamivel több gomoly felhő ücsöröghet az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 24-28 fokig kúszik fel. A néhány felhő mellett hétfőn is sok napsütésre számíthatunk. Éjjel 9-10

0: 15 fokig is lehűlhet a levegő. Nappal 25-31 fokot mutatnak majd a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Get Busy-vel indítok már is Sompól egyik legnagyobb slágerével, aminek a különlegessége az, hogy a ritmus alapját a 73-as Mad Mad című regi szám adja, amelyet több előadó is felhasznált az évtizedek során. Ezzel kezdünk most. Egy óra múlt, néhány perc elén B. Németh Dia vagyok. Rádiózzunk együtt ebben az órában is.
2: Best FM.

esély. Betefem a legjobb zenék. A You're the One I Love érkezik a folytatásban. Sola Ama brit R&B és soul énekesnő egyik korai sikere, amely 97-ben jelent meg. Az első Much Love című albumhoz kapcsolódik, amely az énekesnőt a 90-es évek brit R&B szinterének egyik ismert előadójává tette. Sola Ama különösen arról volt ismert, hogy a klasszikus soul hatásokat modern R&B és garage hangzással ötvözte, úgyhogy a dal jól illeszkedik ahhoz a korszakhoz, amikor a brit soul és az akkor kibontakozó UK garage egyre közelebb került egymáshoz. Következik tehát Sola Ama és a You're the One I Love itt a Best FM-en.

0: Betefem a legjobb zenék, útinfokkal folytatjuk. A kettes főúton például Szendehely közelében a 45-ös kilométernél aszfaltoznak, nagyon kell figyelni. A Budapest felé vezető oldalon a kapaszkodósávot le is zárták. Aztán az 56-os és a 78-as kilométer között több helyen is kábeleket fektetnek, a munkaterületnél jelzőrök segítik a közlekedést. A 3-as főúton pedig 60-ban a Horváth Mihály úti szakaszon közművezetéket javítanak. A 60-as kilométernél fel is bontották a burkolatot, csak a félútfája járható. A 4-es főúton pedig Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat még mindig útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik, úgyhogy ezért halad lassan a forgalom. Kitartást arra felé is, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Ezen az őszi hétvégén sem maradhatunk legjobb zenék nélkül, úgyhogy a folytatás is szuper lesz. Most jönnek a hírek itt a 2 óra, aztán érkezik majd Karamell is.
3: Láttam nevetést szörnyű helyeken, égi jelenést, szép.
2: Ez ettől a jelenés, és egy belga elektronikus zenei formáció a Lázgó is itt lesz.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: A magyar férfi Kenu 4-es megvédte világbajnoki címét. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Parádés teljesítményt nyújtotta a Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán és Fejes Dániel alkotta magyar egység a lengyelországi Poznánban zajló gyorsasági kajakkenu világbajnokságon. A magyar négyes már az előfutamai jelezte, hogy komoly tervei vannak, a futam győzelemmel biztosította helyét a férfi C4 500 méteres döntőbe. Hajdú Jonatánék végül 1:29.44-es idővel értek elsőként célba, több mint egy másodperccel előzték meg a második helyen célba érkező egységet, a harmadik helyezett spanyol hajó pedig már másfél másodpercnél is nagyobb hátrányba fejezte be a döntőt. Ezzel a magyar férfi kenu 4-es megvédte világbajnoki címét, írja Duna Online. Az immunrendszer működéséről, a vitaminok és a gyógynövények szerepéről, valamint az egészséges életmódról tartanak előadást Dunaújvárosban. Az őszi immunpajzs a természet erejével című program szeptember 22-én kedden 18 órakor kezdődik az MMK-ban. Az előadáson szó lesz többek között az immunrendszer működéséről, a vitaminok és az ásványi anyagok szerepéről, a gyógynövényekről és más természetes támogatási lehetőségekről, valamint a mindennapokban alkalmazható életmódbeli tanácsokról. Az előadó Bandit Réka biológus és holisztikus életmód tanácsadó lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az előadás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Az iskolakezdés sok család számára komoly anyagi kihívást is jelent, különösen akkor, ha egyszerre kell beszerezni az új tanévhez szükséges felszereléseket. A rászorulók támogatása ezért idén is középpontba került a Dunaújvárosiak között, ahol az útkeresés segítő szolgálat munkáját egy rácsalmási kötődésű gyár is segítette. A 2026-os adománygyűjtő kampányhoz a rácsalmáson működő Hankook Tire Magyarország Kft. Ezúttal 2,5 millió forinttal segíti, így újabb gyermekek juthatnak hozzá az iskolához szükséges alapvető eszközökhöz. További információk a témában a FEOL oldalán. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok, a Fejérvár megyei szülők is. A tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltása a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedések ellen véd. A meteorológusok szerint napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhettek meg az égen. Esni sehol sem fog, többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. Kora reggel 8 és 17, napközben pedig 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
5: Többfelé okozott gondot a viharos szél. Október elejéig közlekedik az Adria Intercity. Tűzriadó volt a női kosárválogatott szállásán a VB-n. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több vármegyében és Budapesten is munkát adott a tűzoltóknak az erős szél, főként kidőlt fák és leszakadt ágak miatt érkeztek riasztások. Baranyában egy nyárfa távközlési vezetékre dőlt, Bács-Kiskunban pedig több helyen elektromos és távközlési vezetékekre szakadtak faágak. Ordason egy kidőlt fa utat is elzárt. Békésben és Csongrád-Csanádban épületeket veszélyeztettek a kidőlt fák. Budapesten a Nánási úton autókra zuhant egy

0: szervezett esemény magyarországi és határon túli alkotóknak kínál bemutatkozási lehetőséget. A pályázatra lehetőleg 15 percnél hosszabb filmeket várnak, műfaji és tematikai megkötés nélkül. A nevezés ingyenes, a versenyprogramba kerülő alkotásokról szakmai előzsűri dönt. A Pannon Feelinget november 14-én rendezik meg a Veszprémi Foton Audiovizuális Centrumban, ahol a közönség a filmesekkel és a zsűri tagjaival is találkozhat. Tűzriadó zavarta meg a magyar női kosárlabda válogatott éjszakáját a berlini világbajnokságon. Hajnali 2 óra körül megszólaltak a tűzjelzők a csapat szállodájában, ezért mindenkinek el kellett hagynia az épületet. A magyarok a többi válogatott tagjaival együtt az utcán várakoztak, majd mintegy 1/2 óra elteltével visszatérhettek a szobáikba. A riadó pontos okát egyelőre nem közölték. A világbajnokság 16 csapata közül 15 ugyanebben a szállodában lakik, egyedül az Egyesült Államok együttese választott másik szálláshelyet. Általában derült vagy gyengén felhős idő várható. Az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő. A legmagasabb hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap is derült időnk lesz, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű. Kedden hűvös lesz a hajnal, a csúcsok 28 és 34 fok között lesznek majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Itt is van a Something, hello, mindenkinek, én Béni Meddia vagyok, folytatódik a vasárnapi Best délután. A belga Eurodance formáció a Lázgó egyik legismertebb dalával indítom ezt az órát, ami 2001-ben jelent meg, és hatalmas európai klubsláger lett. Az Egyesült Királyságban és a kislemezlista 4. helyéig jutott.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Can't Get Enough, a Soul Searcher nevű house projekt legismertebb dala, ugye 99-ben jelent meg, és a 2000-es évek elején a klubok egyik kedvelt house felvétele lett. A projekt mögött a holland producer Eric de Koning, vagyis Eric E. állt, a vokált pedig Evelyn Thomas adta, a dal több európai országban is felkerült a slágerlistákra, és számos remix készült belőle. A Soul Searcher névhez később több másik house felvétel is kapcsolódott, de a Can't Get Enough egyértelműen a projekt legismertebb darabja. Ez szól most itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M70-es autópályán például az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Aztán az 1-es főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sáv elhúzásos terelésre és jelentős sebességkorlátozásra kell számítani. Biatorbágy térségében is figyelni kell, az 1-es főúton az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-es kilométernél útszükület van érvényben. A 2-es főúton pedig építési munkák miatt van útszükület Vác határában a 38-as kilométer közelében. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Veszte fel a legjobb zenék. Mindjárt 3 óra van, a legfrissebb hírek érkeznek hamarosan, aztán Martin Solveig Rocking Music-ja csendül fel rögtön a hírek után. Most pedig egy hazai nagy kedvenccel folytatjuk a délutánt, ez már a Margaret Island és a Valaha.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Rablás történt az Iváncsai vasútállomáson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás történt augusztus 29-én szombaton délelőtt az Iváncsai vasútállomáson, számolt be az esetről Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere. A rendelkezésre álló információk szerint három férfi erőszakkal elvette egy másik férfi nála lévő pénzét. A történetnek szemtanúi is voltak. Az állomáson tartózkodó utasok azonnal értesítették a rendőrséget, mindhárom férfit már korábban is körözték. A polgármester közlése szerint az elmúlt hetekben több panasz is érkezett az állomáson tartózkodó hajléktalanok miatt. Az önkormányzat ezért már korábban egyeztetett a rendőrséggel arról, hogy a területen gyakoribb ellenőrzésekre lenne szükség. Az ügy részletei a Duna Online oldalán. Történelmi fordulat jöhet a hazai szélenergia történetében. Hosszú kihagyás után újra megnyílt az út új szélerőművi beruházások előtt, és Fejérvár megye rögtön három ponton is érintett. A szélerőművek számára meghirdetett hálózati kapacitások között Dunaújváros dél, Iváncsa és Székesfehérvár nyugat is szerepel, vagyis vármegyénk az ország egyik leginkább érintett térsége lehet az új fejlesztési hullámban, melyről részleteket olvashatnak a FEOL oldalán. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok, a Fejérvár megyei szülők is. A tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltása a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedések ellen véd. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal itt Fejérvár megyében is. A Csalóka NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívja figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről, ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A Fejérvár megyei polgárőrök is a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védő felszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. Holnap egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan zápolt zivatart, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő valószínű. Többfelé érénk, az északi tájakon néhol erős lesz az északi észak-nyugati szél. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ez már a vasárnap délután kellős közepe, és itt találkozunk, ahogy mindig a 93.1 Best FM-en, kedves hallgatók. Szeretettel köszöntök mindenkit.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Hello mindenkinek, Dunói Városi hallgatók. Én Molek Csongor vagyok, és már szeptember 6-a van. Zakariás, Beáta, Ida Csanád és Aldám napja. Aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig Dunói Városban is a környéken, és a nagyszülőket is Isten éltesse nagyon sokáig, ma van a nagyszülők világnapja. És 30 évvel ezelőtt II. János Pál pápa megkezdte kétnapos magyarországi látogatását. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik szeptember 6-án születtek, 123 éve látott napvilágot, Kadosa Pál, Kossuth Díjas zongoraművész, zenepedagógus, zeneszerző. És 94 éve született Palánc Ferenc, Jászai Mari Díjas színművész, a Győri Nemzeti Színház örökös tagja. Akik ma ünnepelnek, remélem velünk tartanak jelenleg, Isten éltesse őket nagyon sokáig, most Gabriel felvételét meghallgatjuk, a bemutatkozó kis lemeze volt ez a dal, a Dreams című sláger.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 93.1-en mindenkinek jó utat, kedves autósok, vezessenek türelmesen és szabályosan. Aki jelenleg úton van, itt Dunai városon belül vagy a környéken, a 61-esen a munkálatokat végeznek még Dunaföldvár, Dombóvár, Nagykanizsa másodrendű főúton. Hát a 10-es kilométer környékéről van szó, és a 18-as, 23-as kilométer között is útszűkületre számítani kell útkarbantartási munkák miatt. Az 52-esről majdnem minden nap beszélünk, csomópontépítési munkákat végeznek még jó pár héten keresztül Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton, a 47-es kilométernél, és fennakadásra kell készülni a 62-esen még, ez Dunaujvár a Székesfehérvár másodrendű főút, itt a 0-as és a 20-as kilométer közötti szakaszt említi az útinform. Ha van egyéb info, akkor jelezhetik felénk 30-as 74-74 777 a telefonszámunk. Köszi szépen előre is! Egy Salt-n-Pepa slágert bekészítettem, és indítom is a Shook című felvételt. Hey!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en lazulós és pihentető délutánt kívánok még a következő órákra is mindenkinek ide Dunaújvárosba és a környékre. A mikrofonnál Molek Csongor, még kettő felvonást lepörgetünk jó hangulatban, és indítja az órát mindjárt a Black Eyed Peas a Don't Funk With My Heart című felvételével, azaz ezzel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Kisebb eső, zápor csak helyenként fordulhat elő. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Hét településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Bértes-Szőlősön, Apcon, Moson-Szolnokon, Mihályházán, Nagyrécsén és Puszta-Apátiban polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek a feloszlás mellett döntöttek, Budaörsön pedig egy képviselő halála miatt kellett voksolást kiírni. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több kerületében a mai Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már tegnap több területet lezártak, a verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák, a Beregszászhoz közeli nagyberegi református templomban rendezett tanévnyitón elhangzott, a pedagógusok és a magyar iskolát választó szülők helytállásának érdeme, hogy a háborús körülmények ellenére továbbra is kinyitnak az iskolák.

0: polgármestere. A rendelkezésre álló információk szerint három férfi erőszakkal elvette egy másik férfi nála lévő pénzét. A történetnek szemtanúi is voltak. Az állomáson tartózkodó utasok azonnal értesítették a rendőrséget, mindhárom férfit már korábban is körözték. A polgármester közlése szerint az elmúlt hetekben több panasz is érkezett az állomáson tartózkodó hajléktalanok miatt. Az önkormányzat ezért már korábban egyeztetett a rendőrséggel arról, hogy a területen gyakoribb ellenőrzésekre lenne szükség. Az ügy részletei a Duna Online oldalán. Történelmi fordulat jöhet a hazai szélenergia történetében. Hosszú kihagyás után újra megnyílt az út új szélerőművi beruházások előtt, és Fejérvár megye rögtön három ponton is érintett. A szélerőművek számára meghirdetett hálózati kapacitások között Dunaújváros dél, Iváncsa és Székesfehérvár nyugat is szerepel, vagyis vármegyénk az ország egyik leginkább érintett térsége lehet az új fejlesztési hullámban, melyről részleteket olvashatnak a FEOL oldalán. Az immunrendszer működéséről, a vitaminok és a gyógynövények szerepéről, valamint az egészséges életmódról tartanak előadást Dunaújvárosban. Az őszi immunpajzs, a természet erejével című program szeptember 22-én kedden 18 órakor kezdődik az MMK-ban. Az előadáson szó lesz többek között az immunrendszer működéséről, a vitaminok és az ásványi anyagok szerepéről, a gyógynövényekről és más természetes támogatási lehetőségekről, valamint a mindennapokban alkalmazható életmódbeli tanácsokról. Az előadó Bandik Réka biológus és holisztikus életmód tanácsadó lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az előadás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Itt Fejér vármegyében is. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapi alkalmából. Köszönetképpen a munkájukért a szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Itt Fejér vármegyében is. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A meteorológusok szerint napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Esni sehol sem fog, többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. Kora reggel 8 és 17, napközben pedig 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ezekkel a kedvencekkel garantáljuk folyamatosan a zenei változatosságot, és játszadozunk itt a 93-1 Best FM-en nem csak az évjáratokkal, hanem a zenei műfajokkal, stílusokkal folyamatosan. A nevem Molek Csongor, indítja az útja közös felvonásunkat most Taylor Swift, és szól a You Belong With Me című dal.
1: 93-1 Best FM.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat kívánok, aki vezet jelenleg így a késő délutáni vasárnapi órákban, kedves dunói városi közlekedők. És aktuális jó pár munkálat a környéken, például kicsit messzebb tőlünk Adony-Kálóz összekötő úton a 6209-esen, a 15-ös és a 17-es kilométer között útszűkület van érvényben, és változás majd valamikor szeptember közepén várható. És a 62-est már említettem, a Dunaújváros Székesfehérvár másodrendű főút 0-es és 20-as kilométere között szintén útszűkület lassítja a közlekedést. Hogy hol még mire számíthatnak, kérem jelezzék, ha van egyéb info, 0630 74 74 777, ez a telefonszámunk. Egy ausztrál hölgyének el most Kylie Minogue, és szól az Unlike Like This című felvétel.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, ismét fókuszban a sport, kedves dunaújvárosi hallgatók. A Fabó Éva sportuszodában tartotta meg a 2026-2027-es szezon előtti sajtótájékoztatóját a DFVL felnőtt női vízilabda csapat, amíg csütörtök délután. A csapat keretében pedig történt a nyáron jó pár változás, mivel akad, aki máshol folytatja pályafutását, Kakas Krisztina pedig abba hagyta a vízilabdát, de van, aki a tanulmányaira összpontosít. Az érkezők oldala lényegesen népesebb, mivel összesen 6 új játékos csatlakozott az együtteshez. Az érkezők közül Torma Luca, Kenész Kincső, Ogonyi Bíbor, valamint egy ausztrál játékos tette át székhelyi Dunaújvárosba. Dr. Sike József vezetőedző említette a sajtótájékoztató elején, hogy a tavalyi szezonjuk felemásan alakult, mivel hiába a Magyar Kupában szerzett ezüstérem, a bajnokságban csak az 5. helyet sikerült megszerezniük, és ennél bizony jobb eredménybe reménykedtek. A részletes beszámolót megtalálják a dunaujvaros.com hírportálon. Most a Destiny's Child felvételét meghallgatjuk, ez a Bootylicious Shoes.

Ez itt a 93 egy Best FM, a legjobb zenék. A következő dalnak pedig az intrója ismerős lesz, hiszen még Dua Lipa is átvett egy-két részletet a White Town, Your Woman című slágeréből. Az utóbbi felvétellel búcsúzom vasárnapra, köszönöm szépen a közreműködést mindenkinek és a figyelmet is, dunói városi hallgatók. Holnap hétfőn pedig délután 3-tól ismét jelentkezem. Tartalmas hétvégét és jó pihit, Molek Csongort hallották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Rablás történt az Iváncsai vasútállomáson. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás történt augusztus 29-én szombaton délelőtt az Iváncsai vasútállomáson. Számolt be az esetről Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere. A rendelkezésre álló információk szerint három férfi erőszakkal elvette egy másik férfi nála lévő pénzét. A történetnek szemtanúi is voltak. Az állomáson tartózkodó utasok azonnal értesítették a rendőrséget, mindhárom férfit már korábban is körözték. A polgármester közlése szerint az elmúlt hetekben több panasz is érkezett az állomáson tartózkodó hajléktalanok miatt. Az önkormányzat ezért már korábban egyeztetett a rendőrséggel arról, hogy a területen gyakoribb ellenőrzésekre lenne szükség. Az ügy részletei a Duna Online oldalán. Az immunrendszer működéséről, a vitaminok és a gyógynövények szerepéről, valamint az egészséges életmódról tartanak előadást Dunaújvárosban. Az őszi immunpajzs a természet erejével című program szeptember 22-én kedden 18 órakor kezdődik az MMK-ban. Az előadáson szó lesz többek között az immunrendszer működéséről, a vitaminok és az ásványi anyagok szerepéről, a gyógynövényekről és más természetes támogatási lehetőségekről, valamint a mindennapokban alkalmazható életmódbeli tanácsokról. Az előadó Bandit Réka biológus és holisztikus életmód tanácsadó lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az előadás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Az iskolakezdés sok család számára komoly anyagi kihívást is jelent, különösen akkor, ha egyszerre kell beszerezni az új tanévhez szükséges felszereléseket. A rászorulók támogatása ezért idén is középpontba került a dunaújvárosiak között, ahol az útkeresés segítő szolgálat munkáját egy rácsalmási kötődésű gyár is segítette. A 2026-os adománygyűjtő kampányhoz a rácsalmáson működő Hankook Tire Magyarország Kft. Ezúttal 2,5 millió forinttal segíti, így újabb gyermekek juthatnak hozzá az iskolához szükséges alapvető eszközökhöz. További információk a témában a FEOL oldalán. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok, a Fejérvár megyei szülők is. A tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedések ellen véd. Holnap egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan zápolt zivatart, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő valószínű. Többfelé élénk, az északi tájakon néhol erős lesz az északi-északnyugati szél. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között várható.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Az ország több pontján gondot okozott a szél. Beszédtéma lett az amerikai elnök új frizurája. Megtalálták az Ozora Fesztiválról eltűnt férfi holttestét. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Több vármegyében és Budapesten is munkát adott a tűzoltóknak az erős szél, főként kidőlt fák és leszakadt ágak miatt érkeztek riasztások. Baranyában egy nyárfa távközlési vezetékre dőlt, Bács-Kiskunban pedig több helyen elektromos és távközlési vezetékekre szakadtak faágak. Ordason egy kidőlt fa utat is elzárt, Békésben és Csongrád-Csanádban épületeket veszélyeztettek a kidőlt fák, Budapesten a Nánási úton autókra zuhant egy fa. Donald Trump frizurája tartja lázban az amerikai nyilvánosság egy részét. Az Egyesült Államok elnöke ugyanis a róla készült friss felvételeken a megszokott sárgás szőke tincsek helyett jóval sötétebb, barnás hajjal jelent meg. A látványos változásra újságírók és közéleti szereplők is azonnal felfigyeltek, a közösségi médiában pedig gyorsan beindultak a találgatások. Egyelőre nem tudni, hogy egyszerű hajfestésről, a fényviszonyokról vagy más trükkről van-e szó. Az biztos, Trump új hajszíne rövid idő alatt beszéd témává vált Amerikában. tűzriadó zavarta meg a magyar női kosárlabda válogatott éjszakáját a berlini világbajnokságon. Hajnali 2 óra körül megszólaltak a tűzjelzők a csapat szállodájában, ezért mindenkinek el kellett hagynia az épületet. A magyarok a többi válogatott tagjaival együtt az utcán várakoztak, majd mintegy 1/2 óra elteltével visszatérhettek a szobáikba. A riadó pontos okát egyelőre nem közölték. A világbajnokság 16 csapata közül 15 ugyanebben a szállodában lakik, egyedül az Egyesült Államok együttese választott másik szállás helyett. A magyar csapat tegnap 71-67-re legyőzte Nigériát, Völgyi Péter együttese holnap a Koreai Köztársaság ellen lép pályára. Holtan találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit. A rendezvény szervezői közölték, a férfi holttestére a fesztivál területén kívül egy kukoricásban bukkantak rá. A rendőrség tájékoztatása szerint mezőgazdasági munkálatok közben találták meg a holttestet. A haláleset körülményeit közigazgatási eljárásban vizsgálják. Száraz időre számíthatunk hajnalban 8 és 15 fok közötti hőmérsékletekkel, de a hidegre hajlamos tájakon ennél hűvösebb is lehet. Holnap napközben kevés felhő zavarja a napsütést, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden tovább melegszik az idő, a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap, csapadék sehol sem várható. Reggel többnyire 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Aki minket hallgat, a következő 120 percben chill, lounge és deep house mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. Whiteboy.
1: Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profi alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Még egy picikét a lemezjátszóknál én White Boy, aztán utána egy órán keresztül DJ Németi, vasárnapi rezidensok, aki az előző órához hasonlóan a következő 60 percben is chill, lounge és deep house darabokat fog majd mixelni, úgyhogy nagyon-nagyon picike szünet, és héttől folytatódik a Night Shift itt a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A magyar férfi kenu 4-es megvédte világbajnoki címét. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Parádés teljesítményt nyújtotta a Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán és Fejes Dániel alkotta magyar egység a lengyelországi Poznánban zajló gyorsasági kajakkenu világbajnokságon. A magyar négyes már az előfutamai jelezte, hogy komoly tervei vannak, a futamgyőzelemmel biztosította helyét a férfi C4 500 méteres döntőbe. Hajdú Jonatánék végül 1:29.44-es idővel értek elsőként célba, több mint egy másodperccel előzték meg a második helyen célba érkező egységet, a harmadik helyezett spanyol hajó pedig már másfél másodpercnél is nagyobb hátrányba fejezte be a döntőt, ezzel a magyar férfi kenu 4-es megvédte világbajnoki címét, írja a Duna Online. Az immunrendszer működéséről, a vitaminok és a gyógynövények szerepéről, valamint az egészséges életmódról tartanak előadást Dunaújvárosban. Az őszi immunpajzs a természet erejével című program szeptember 22-én kedden 18 órakor kezdődik az MMK-ban. Az előadáson szó lesz többek között az immunrendszer működéséről, a vitaminok és az ásványi anyagok szerepéről, a gyógynövényekről és más természetes támogatási lehetőségekről, valamint a mindennapokban alkalmazható életmódbeli tanácsokról. Az előadó Bandics Réka biológus és holisztikus életmód tanácsadó lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az előadás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Az iskolakezdés sok család számára komoly anyagi kihívást is jelent, különösen akkor, ha egyszerre kell beszerezni az új tanévhez szükséges felszereléseket. A rászorulók támogatása ezért idén is középpontba került a Dunaújvárosiak között, ahol az útkeresés segítő szolgálat munkáját egy rácsalmási kötődésű gyár is segítette. A 2026-os adománygyűjtő kampányhoz a rácsalmáson működő Hankook Tire Magyarország Kft. Ezúttal 2,5 millió forinttal segíti, így újabb gyermekek juthatnak hozzá az iskolához szükséges alapvető eszközökhöz. További információk a témában a FEOL oldalán. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok, a Fejérvár megyei szülők is. A tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedések ellen véd. A meteorológusok szerint napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhettek meg az égen. Esni sehol sem fog, többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. Kora reggel 8 és 17, napközben pedig 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Drágább lett a görög dinnye, tovább közlekedik idén az Adria Intercity. Tűzpusztított Szegeden 14 autó kiégett. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A görög dinnye drágult, a sárga olcsóbb lett. Az Agrárközgazdasági Intézet összesítése szerint a gyümölcsök és a zöldségek ára vegyesen alakult augusztus végén a tavalyi helyzethez képest. Míg a fővárosi nagybani piacon a görög dinnyéért akár 11%-kal többet is kértek, a sárga dinnye ára mintegy 25%-kal esett. A csemege szőlő kilója 10, az őszi baracké 40-45%-kal lett olcsóbb. A kígyó uborka 16, a sárgarépa 20%-kal drágult, a nem jelölt burgonya viszont csak nem 5%-kal kellett kevesebbet fizetni, mint egy éve. A megszokottnál tovább egészen október elejéig közlekedik idén az Adria Intercity Budapest és Split között. A MÁV csoport tájékoztatása szerint idén a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Az éjszakai vonat háló és fekvőhelyes kocsikkal biztosít közvetlen összeköttetést a magyar főváros és az adriai tenger partján fekvő Split között. A vasúttársaság szerint a szolgáltatás népszerűsége évről évre töretlen, ezért az idei szezonban a járatok október elejéig közlekednek. Október 5-ig várják a rövid filmeket a 22. Veszprémi Pannon Feeling mozgóképes találkozóra. A 2005 óta évente megrendezett esemény magyarországi és határon túli alkotóknak kínál bemutatkozási lehetőséget. A pályázatra lehetőleg 15 percnél hosszabb filmeket várnak, műfaji és tematikai megkötés nélkül. A nevezés ingyenes, a versenyprogramba kerülő alkotásokról szakmai előzsűri dönt. A Pannon Feelinget november 14-én rendezik meg a Veszprémi Foton Audiovizuális Centrumban, ahol a közönség a filmesekkel és a zsűri tagjaival is találkozhat. 13 autó és egy kis teherautó égett ki egy szegedi telephelyen. A tűz egy 5 hektáros területen keletkezett, a lángok megfékezésén szegedi hódmezővásárhelyi és ruzsai hivatásos tűzoltók dolgoztak. Az egységek a telephelyen álló egyik bódéból egy gázpalackot is kihoztak, amelyet a biztonság érdekében visszahűtöttek. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzet sikerült eloltani. Fátyol felhős, száraz időnk lesz, a hőmérséklet hajnalban 8 és 15 fok között alakul, de a hidegre hajlamos tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban gyengén felhős időre számíthatunk, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A minimum hőmérséklet általában 10 és 17 fok között lesz. A csúcsok 28 és 34 fok között alakulnak majd. A műsorszám

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Mindig elmondom ezt így szeptember elején, ezt most sem fogod tudni kikerülni, ugye, hogy mint ex történelem és földrajz. Nem, testnevelés és földrajz. Testnevelés és földrajz tanár. Nézed azért még így az oktatással kapcsolatos híreket, infókat, vagy már annyira az már így nem?
2: Hát ritkán.
1: Tehát, hogy most, amit így változtattak, ilyen nem ez, ugye eddig mindig az volt ugye a kritika a magyar oktatásrendszerrel szemben, sok egyéb minden mellett, ugye ugyanaz, ez a poroszos, ez a tudásalapú, ez verd bele a lényegtelen adathalmaz. És most azt mondták, hogy most már inkább ilyen kompetencia felé mennek, szóval akkor nem nagyon követted
2: hát,
1: így a változásokat.
2: Ezeket így hallgattam meg, szerintem ez egy jó ötlet, aztán majd meglátjuk, hogy változott a világ, tehát ezt tudomásuk
1: kell venni. Hát már egy ideje, igen.
2: Tehát ez, ha nem reagálja le az oktatási rendszerünk, akkor ott nagyon nagy baj van, szerintem, de mondom, én csak laikusként, mert ugye már régen ott hagytam a katedrát, így ilyen privát véleményem az, hogy itt volt az ideje.
1: Na, jó.
2: Szerintem.
1: Jó, nem, én csak erre voltam kíváncsi, hogy így a régi mellód, meg a régi foglalkozásod, ez még így néha így azért így utána olvasom.
2: Figyelem, megkísérem, hogy ne persze. Napfogyatkozás, holdfogyatkozás, azokat is, hogy a földrajz miatt. Ugye a idén nyáron ugye volt mind a kettő.
1: Igen.
2: Ha csak Magyarországon részleges is, úgyhogy igen, persze, hát hogy ne persze. Mint mindent azért. Ebben a mai világban nem is olyan nagyon nehéz ezekről nem tájékozódni, mert ugye szembe jönnek veled folyamatosan bárhol interneten. Úgyhogy social médiában. Úgyhogy igen, hát reméljük, hogy ugye minden komoly országnak, gazdaságilag is komoly országnak azért nagyon fontos része az oktatás, tehát hogy azt azért ne felejtsük el. Úgyhogy reméljük, hogy jól fog tenni.

0: Jazz FM-en.
1: A lemezjátszóknál Németi.
2: Németi. Na és hát, ha már ugye itt napfogyatkozás kapcsán szóba hoztad a nyarat, milyen volt a nyár? Tudom ezt most egy másfél percben összesűríteni, azért nehéz egy három hónapot.
3: Melós, sok rendezvény, sok fellépés. Úgyhogy soha rosszabbat, meg száraz.
2: Az nagyon. Igen, csomóan mondták egyébként.
3: De ez a bulitnak jót tett nyilván, mert ugye nem voltak esős napok, nem kellett elhasználni rendezvényeket, viszont meg volt ennek az árnyékos vagy meg az árnyékos oldalas.
2: Többen mondták, hogy ezt a standard száraz novembert azt, hogy le is tudták nyáron, tehát hogy ők mondták, hogy ők inni fognak ugyanúgy majd, amikor amúgy egyébként nem szoktak. És akkor most így visszatekintve, hogy ez volt az első nyár, ugye, amikor Egoist nélkül nyomtad ugye csak privát rendezvényekkel.
3: Igen.
2: Nagy, mik a nagy különbség? Tudom, ez megint ez egy hülye kérdés, de érteni fogod, hogy hát mi a nagy különbség?
3: Egoist is áldozata lett ennek a világ tendenciának, ugye, hogy a klubok
2: ugye már nem úgy működnek,
3: működni. És ugye muszáj volt nyitni mindenféle más rendezvények irányába, és ugye most ugye volt ez a daytime party, stb. Szabadtéren, exkluzív helyszíneken.
2: Este 10-kor vége, ez nagyon adom.
3: Hát, vagy éjfél, igen, mi azért éjfélig toljuk, mert ugye, amíg nem megy le a nap, addig az emberek nem nagyon szeretnek, főleg ott Kelet-Magyarországon táncolni.
2: Megmozdulni.
3: Így van, meg elindulni egyáltalán rendezvényre, úgyhogy azért az éjfél az azért még teljesen jó időpont, és akkor időben le tudnak feküdni. Amúgy megvan ennek az előnye, attól függetlenül, hogy változatos, mindig más helyszín, nincs az a monotonitás benne. Az, hogy emberidőben le tudsz feküdni, és akkor másnap még, hogyha egy kicsit viszogatsz is, azért másnap még azért ember vagy, és tudsz úgymond ellátni akár a családi teendőket, vagy a munkával kapcsolatos teendőidet. Úgyhogy most ez egy ilyen tendencia, én örülök neki, ahogy mi is korosodunk, nekünk is könnyebb, mert ugye régen 5-6 körül indultunk haza, és akkor még 7 óra, mire ágyba került, és 8 mire elaludtál, mert még pörgött az agyad. Úgyhogy ebből a szempontból is jó ez, meg nagyon sok más szempontból is. Mi ugye elkezdtük ezt már két éve építeni, meg csinálni, úgyhogy ez a nyarunk, meg ez az évünk, ez a szezonunk eddig, ez nagyon-nagyon le is kopogom, hogy nagyon-nagyon jól működött.
2: Tök jó. Mi lesz össze? Nem lesz szabadtér, hamarabb megy le a nap, meg fognak élni ezek
3: a szerintem ameddig viszonylag jó idő van, és még egy ilyen vénasszonyok nyara napos őszi napon is azért meg lehet csinálni egy ilyen rendezvényt szerintem, és teljesen tolódni fog október elejéig, közepéig ez.
2: Jó, okay, de amikor már...
3: Befoglák. Hát visszajön az átfalak között történő szórakozás, de az is, ahogy már tavaly is, meg az előző szezonban is ezt elemezgettük, hogy ott is azért exkluzív helyszínek, más helyszínek, hotelek, szállodák, különböző...
2: És ott meg fog élni egy daytime party zárt helyen?
3: Hát, ha nem is daytime, de a daytime partynak egy olyan mutációja, ami télen, ősszel, zárt falak között is tud működni. Hamarabb kezdődik, nem mindig ugyanazon a helyszínen van, és ugye ezt mi csináltuk előtte, és szerintem ennek kell jönni, mert mi más, tehát mi más. Jó, persze itt Budapesten van egy-két komolyabb szórakozóhely, ami tud működni rosszabb időjárási körülmények között is. Szerintem alkalmazkodik, változik ez az iparág a mostani tendenciákhoz, trendekhez, szórakozási szokásokhoz.
2: De gondolom, nektek már megvan a tervezet.
3: Jó, van akkor. Muszáj, hát baj lenne, ha nem lenne.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Pisti, hát akkor üdv újra itthon.
2: Köszönöm szépen. Örülök, hogy előbb.
1: Osztályfőnök úrnak jelentem, hogy akkor jövő vasárnap várjuk ugyanígy vissza a nyiktonyát, cusztulját. Ugye, ennyit még megjegyeztem.
2: Én is. Hiányzott, akkor már baj volt.
1: Igen, akkor kész. Meg hogyha elköltöztél, megtanultad kinkeservesen, hogy Dómen Ómer mennyi, és ha költöztetek újra tanulni, hogy hányas hány számba laksz, azt a mindenit. Na, jövő vasárnap ugyanitt, ugyanez alatt a házszám alatt 7-8-ig várunk vissza. Szia.
2: Köszönöm, sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szerbiában fogták el a körözött magyar férfit. Több mint 110 ország futói vették birtokba Budapestet. 35 fok feletti rekord volt tegnap Magyarországon. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Megdőlt az országos melegrekord tegnap, bár hideg front vonult át Magyarország felett, előtte az Alföld délkeleti részén még 35 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Békésvár megyében 36 fokot mértek, ezzel új napi országos rekord született. Mezőkovácsházán 35,2 fokig melegedett a levegő. A Hungaromet közlése szerint az előző csúcs mindössze egy évet élt. Tavaly Körösladányban és Körösszakállon 35,1 fokot regisztráltak ezen a napon. Az ország más részein a hideg front miatt már több fokkal hűvösebb volt tegnap. Részletes időjárás előrejelzés a hírblokk végén hallható. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken. A 31 éves férfit a szerb belügyminisztérium célzott körözésekkel foglalkozó egységének munkatársai találták meg és vették őrizetbe. Ellene az Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb hatóságok szerint a terhére rótt cselekményekért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. A férfit Újvidéken állítják bíróság elé. Aggasztóan terjed a nyugat-nílusi láz. Európában már több mint 1000 betegedtek meg a vírus miatt. 15 országból jelentettek fertőzéseket, a legtöbbet olasz, görög, illetve Spanyolországból. Különösen az elmúlt hetekben ugrott meg az esetek száma, a kórokozót szúnyogok terjesztik. Lázzal járó influenza-szerű betegség a fertőzöttek ötödénél jelentkezik, és nagyjából minden századik beteg állapota válik súlyossá. Rekordot döntött a Budapest félmaraton, több mint 24 ezeren neveztek a fővárosi futóeseményre. A 41. Vizer Budapest félmaraton mezőnyébe 117 országból, valamint 1200 magyar településről érkeztek indulók, ezzel megdőlt a tavalyi részvételi csúcs. A nagy létszám miatt a Pázmány Péter sétányról csaknem 50 percen át rajtoltak a futók. A félmaraton keretében rendezték meg az országos bajnokságot is ezen a távon. A férfiaknál Karsai Gábor, a nőknél Bindics Tóth Lilian. Száraz időre számíthatunk hajnalban 8 és 15 fok közötti hőmérsékletekkel, de a hidegre hajlamos tájakon ennél hűvösebb is lehet. Holnap napközben kevés felhő zavarja a napsütést, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden tovább melegszik az idő, a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap, csapadék sehol sem várható. Reggel többnyire 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 28 és 34 fok közé melegszik fel a leveg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvége, és remélem itt vagytok velem, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk ettől a csodás két naptól. Alex Gautino kezd, irány Calabria!
0: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én soha nem gondoltam volna, hogy 38 év kell elteljen ahhoz, hogy várjam az őszt, várjam a szeptembert, mert megmondom őszintén, hogy annyira jó érzés vasárnap úgy eljönni otthonról, oké, dolgoznom kell, de alapvetően, hogy megbeszélni a feleségemmel, hogy a gyerek össze van-e készítve, hogy minden rendben van a holnap kapcsán, és hogy mikor kell vinni óviba. Istenem, de jó, megmondom őszintén, soha nem gondoltam volna, hogy ez ennyire jól esik. Úgyhogy a legjobb zenékkel én most ünnepelek itt saját magamnak, és remélem, hogy ti is. Dimples D, Sucker DJ, most itt a Best FM-en.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A long time, long time. We shouldn't have left you, left you without a note.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha a következő dalt pár szóba kéne jellemeznem, akkor azt mondanám, hogy megnyugtat, mégis felpörget, laza, sejmes, finom, átölel, meleget ad, viszont néha-néha kiráz tőle a hideg, mert olyat bulisztunk rá, mint az állat. Ez nem más, mint Roger Sanchez és az Another Chance.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most Danny Minogue és a Flower Power 2004-es közös dala, a You Won't Forget About Me, egy energikus dance, pop és vocal house sláger, amely a klubok világából vált ismerté, de attól függetlenül letarolta a rádiókat is, na meg hát hozzátett ahhoz, hogy Danny Minogue valamilyen szinten felzárkózzon a te showhoz. Na, hát akkor én már indítom is!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megtépázta egy picit az országot a szél, és még lehet pályázni a Balaton Sütije címre. Tűzriadó volt a női kosárvárodottnál a VB-n. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Több vármegyében és Budapesten is munkát adott a tűzoltóknak az erős szél, főként kidőlt fák és leszakadt ágak miatt érkeztek riasztások. Baranyában egy nyárfa távközlési vezetékre dőlt, Bács-Kiskunban pedig több helyen elektromos és távközlési vezetékekre szakadtak faágak. Ordason egy kidőlt fa utat is elzárt. Békésben és Csongrád-Csanádban épületeket veszélyeztettek a kidőlt fák. Budapesten a Nánási úton autókra zuhant egy fa. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton Sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrász tanulóknak is. Mondta el rádiónknak Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője.
2: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton Sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most meg 2026-ban is. Nem kötelező, de azt javasoljuk a pályázóknak, hogy helyi beszállítóktól, helyi alapanyagokból rövid ellátási láncon belül jussanak hozzá a Balatonra jellemző gyümölcsökhöz, olajos magvakhoz, esetleg szőlőhöz, borhoz, és ezeket használják az elkészítésben. Nyilvánvalóan azért, hogy minél inkább a térségre jellemző, és a környezetet minél kevésbé terhelő eljárás eredményeként szülessenek meg pályamunkák.
1: Tűzriadó zavarta meg a magyar női kosárlabda válogatott éjszakáját a berlini világbajnokságon. Hajnali 2 óra körül megszólaltak a tűzjelzők a csapat szállodájában, ezért mindenkinek el kellett hagynia az épületet. A magyarok a többi válogatott tagjaival együtt az utcán várakoztak, majd mintegy 1/2 óra elteltével visszatérhettek a szobáikba. A riadó pontos okát egyelőre nem közölték. A magyar csapat tegnap 71-67-re legyőzte Nigériát, Völgyi Péter együttese holnap a Koreai Köztársaság ellen lép pályára. Holtan találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit. A rendezvény szervezői közölték, a férfi holttestére a fesztivál területén kívül egy kukoricásban bukkantak rá. A rendőrség tájékoztatása szerint mezőgazdasági munkálatok közben találták meg a holttestet. Száraz időre számíthatunk hajnalban 8 és 15 fok közötti hőmérsékletekkel, de a hidegre hajlamos tájakon ennél hűvösebb is lehet. Holnap napközben kevés felhő zavarja a napsütést, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden tovább melegszik az idő, a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap, csapadék sehol sem várható. Reggel többnyire 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék üt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nincs megállás, nincs pihenés, nincs szendergés, hanem a legjobb zenékkel elbúcsúzunk a hétvégétől. Kérem szépen, most Nio kezdi ezt az órát, ez a Because of You. Na, akkor hajrá!
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, itt áll már a sorban az a hölgyemény, akit nemrég beválasztottak minden idők és a világ legbefolyásosabb három személye közé, viszont a zenével mostanában hát eléggé nem akar foglalkozni, jól van nélküle. Rihanna, és jön tőle majd a Pond the Replay, előtte még viszont itt van Shanice, ez az I Love Your Smile.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, zárjuk a napot egy kis hamisítatlan francia eleganciával, én azt mondom, na meg egy kis dögös ritmussal. A 2000-es évek elején a Mojo Duo megmutatta a világnak, hogyan kell tökéletes klubhimnuszokat gyártani. Hát, és így született a Chillin'.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk eredetileg egy finom lassú R&B track volt, viszont 2006-ban úgy gondolták, hogy egy picit hozzányúlnak, egy picit megmásítják, egy kicsit felturbózzák. Hát így született meg az a dal, ami letarolta anno a brit slágerlistákat. Ez a Bully Love és a Boogie Tonight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökkent az agrárgazdaságok száma itthon. Tovább közlekedik idén az Adria Intercity. Tűzpusztított Szegeden 14 autó kiégett. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
2: 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelítette a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztette, közel 1 millió hektáron, akkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
1: A megszokottnál tovább egészen október elejéig közlekedik idén az Adria Intercity Budapest és Split között. A MÁV csoport tájékoztatása szerint idén a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Az éjszakai vonat háló és fekvőhelyes kocsikkal biztosít közvetlen összeköttetést a magyar főváros és az Adriai tenger partján fekvő Split között. A vasúttársaság szerint a szolgáltatás népszerűsége évről évre töretlen, ezért az idei szezonban a járatok október elejéig közlekednek. Október 5-ig várják a rövid filmeket a 22. Veszprémi Pannonfilling mozgóképes találkozóra. A 2005 óta évente megrendezett esemény magyarországi és határon túli alkotóknak kínál bemutatkozási lehetőséget. A pályázatra lehetőleg 15 percnél hosszabb filmeket várnak műfai és tematikai megkötés nélkül. A Pannonfeelinget november 14-én rendezik meg a Veszprémi Foton Audiovizuális Centrumban, ahol a közönség a filmesekkel és a zsűri tagjaival is találkozhat. 13 autó és egy kis teherautó égett ki egy szegedi telephelyen. A tűz egy 5 hektáros területen keletkezett, a lángok megfékezésén szegedi hódmezővásárhelyi és ruzsai hivatásos tűzoltók dolgoztak. Az egységek a telephelyen álló egyik bódéból egy gázpalackot is kihoztak, amelyet a biztonság érdekében visszahűtöttek. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzet sikerült eloltani. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló időszakban. Fátyol felhős, száraz időnk lesz, a hőmérséklet hajnalban 8 és 15 fok között alakul, de a hidegre hajlamos tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban gyengén felhős időre számíthatunk, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A minimum hőmérséklet általában 10 és 17 fok között lesz. A csúcsok 28 és 34 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki 10 óra múlt 3 perccel, úgyhogy mondhatnám azt is, hogy az első félidőnek vége, viszont kezdődik a második félidő elképesztően sok, nagyon, de nagyon jó zenével. Most például Jesse J kezd, ez a Domino.
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor átvesszük a névnapokat. Holnap Regina névnapja van, viszont a biztonság kedvéért fel lehet még köszönteni a Dusánokat, az Istvánokat, a Mábeleket, a Márkusokat és a Reákat. Úgyhogy, ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod, mi a dolgod? Hát felköszönteni őket holnap reggel. Pont és kész! CJ Lewis jön a folytatásban, ez az Air Today!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha valaki úgy gondolná, hogy Jennifer Lopez-t meghívná magához mondjuk egy szülinapi bulira és énekeljen pár sort, akkor nem sokat, csak pár millió dollárt kell így leperkálni az asztalra, viszont egy a lényeg, hogy eljön és lehozza a sót, és beáll majd bulizni a tömegbe, és nagyon jól fogja magát mindenki érezni. Csak hát nem egy olcsó mulatság. Ennyi. Jön most tőle a play, hát lehet, hogy ezt is előadja, hogyha kérjük.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak emberek, akiknek egyáltalán nem való a sport, és Sean Kingston közéjük tartozik, hiszen egyszer ült fel egy jetskire, és valamilyen okból kifolyólag valahogy, nem tudom, hogy nem tudta kikerülni, de neki ment vele egy hit pillérnek, és hát rommá törte magát. Úgyhogy Sean Kingston, maradj inkább az éneklésnél. Jön a Beautiful Girls! Say yo!

0: a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
1: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és jelentem, hogy indul az utolsó óra, hiszen 11 óra elmúlt már, de nyugi, pörögjünk fel, és azt mondom, hogy élvezzük az életet, de meg a legjobb zenéket. Mark Ronson kezd!
0: Ho-ho! Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nézzük meg, hogy milyen időjárás vár minket a holnapi nap folyamán. Na vágjunk is bele, 18 fokra ébredünk, 31 fok lesz napközben. Milyen érdekes, mindig akkor van jó idő, amikor vissza kell menni dolgozni. Ez azért annyira nem jó. Na mindegy, egy a lényeg, hogy nagyon kis felhőzet lesz az égen, viszont szél semmi, úgyhogy mindenki, aki csak tudja, élvezze még a jó időt. Na meg a legjobb zenéket. Hölgyek, urak, most Jazzy Jeff jön a Fresh Prince-el, tehát Will Smith-el. Ez a Summertime. Please.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik az a nő, aki így gondolkodik. Nem tetszem? Így jártál. Nem tetszik, ahogy kinézek? Így jártál. Nem tetszik a zeném? Így jártál. Hogyha valami bajod van velem? Így jártál. Ismersz? Nem? Hát akkor meg pláne így jártál. Ő nem más, mint Christina Aguilera. Jön tőle az Ain't No Other Man.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok nagyon jól, ezt a két oldalt meg kéne keresni, ezt a két oldalt le kéne csekkolni, és hogyha úgy van, belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és nálunk most a Coldplay jön a folytatásban, ez az Adventures of a Lifetime.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat. Azt meg pláne nagyon remélem, hogy jövő hét szombaton újra találkozunk. Addig is viszont mindenkinek minden jót. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Szép estét, jó pihenést és egy érdekes hetet. Ciao, ciao, és persze, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: zenék, a legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

hogy ne árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.